a Petőfi Rádió, ahol minden magyar csodálatos sütörtök hajnalt kívánok. Már július 9-ét ír a naptár. Ha Lukrécia vagy Vera vagy, akkor nagyon boldog névnapot kívánok neked, és persze a mai születésnaposoknak is jár a hatalmas köszöntés. Már a két olyan igazi hazai legendát hozott a naptár, akikre elképesztően büszkék lehetünk. Pontosan 73 éve született Fan Ándor, a hajótervező és óceáni vitorlázó, aki egymaga teljesen egyedül kerülte meg a földet. És szintén ezen a napon 46 éve látta meg a napvilágot a csodálatos és felejthetetlen Fábián Juli, egy utánozhatatlan jazz énekesnő és dalszerző, akinek a különleges hangja és lénye örökre belopta magát a szívünkbe. Akár nagy utazásra készülsz ma, akár a megszokott napi hajtás vár rád így csütörtökön, meríts erőt a mai ünnepeltjeinkből és a hazai kedvencekből. Már is Fábián Julival megyünk tovább, ez a Zuhekerrel közös Shine.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Egy kifejezetten kellemes, igazi nyárias csütörtök áll előttünk. Ma rengeteg napsütésre készülhetünk, amit csak időnként zavarhatnak majd meg a felbukkanó gomoly felhők, de aggódni nem kell egyáltalán ezek miatt. Az esernyőt is nyugodtan otthon hagyhatjuk, mert a zápor legfeljebb csak elvétve alakulhat ki az ország egy-egy pontján. A légkondit viszont egy kicsit besegíti majd a természet. Az északnyugati szél több felé megerősödik, így hoz egy kis kellemes felfrissülést a napközbeni melegben. A hőmérsékletekre sem lehet panasz, a hűvösebb hajnal után délutánra 24 és 30 fok közé kúsznak fel a hőmérő kiganyszálai. Szóval semmi komoly, ahogy a Dreamflow is mondja. Ezzel megyünk tovább, itt a Petőfi.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ilyen zenékkel sokkal könnyebb átvészelni a csütörtöki éjszakai műszakot. Tarts ki egy újabb órával közelebb a vége. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, ebben a körben pedig találkozhatsz majd Hauber Zsolttal, az Orebuárral, vagy éppen most a Volkovával, ez a fűfa virág.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: A magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Rólunk az egyik pillanatból, jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenről, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni folyton, örök ábrán marad. A

magyar, ez a Petőfi Rádió. Egy elképesztően tehetséges Békés Csaba is ráccal folytatjuk a csütörtökünket, aki idén már a dal színpadát is meghódította. Itt van Wolf Tamás, kinek története egyébként nagyon inspiráló. Zenés családból jön, de a diplomája után először a közgazdaságtan világa szippantotta be, de gyorsan rájött, hogy a száraz számok között nem találja a boldogságot. Így vett egy merész kanyart, és ma már személyi edzőként működik. Ez a szabadság tökéletes háttér ahhoz, hogy gőzerővel a zenei álmaira fókuszálasson. A most érkező újdonsága egy pörgős, lendületes rockdal, ami mögött egy nagyon mély és őszinte szerelmi vallomás bújik meg a kedvesének. Ez azt a helyzetet mutatja be, amikor a legnagyobb hullámvölgyek közepén is pontosan tudjuk, hogy ott áll mellettünk az egyetlen, az igazi. Itt van Wolf Tamás és a Lélekkikötő, a Petőfi.

0: Igazán magyar.
1: Petőfi Rádió.
2: Utazunk magas ég, körülöttünk mindenség, ilyet ritkán látok én, nálunk enyhék az esték, fúj a szél a hajadat, húsz a

zenét. Világszerte a YouTube-on és a Balatonnál az FM 93.9-en.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Most pedig evezzünk a hazai alternatív zene kultikus vizeire, mert érkezik a magyar underground egyik legnagyobb ikonja, Müller Péter Sziámi. Emberünk az elmúlt évtizedekben elképesztő utat járt be, a kontrollcsoport után ezerféle formációban alkotott, a stílusok és a tagok folyamatosan jöttek-mentek, de a zseniális szövegek és a megalkuvást nem ismerő energia bizony maradtak. Aktuális csapata a Sziámi and Friends a tavasz végén ugyan komolyabb változáson ment keresztül, mert hogy elhagyta a fedélzetet Krischer Péter gitáros és Bakos Zita billentyűs is, de a motor nem áll le, a dalok dübörögnek tovább. Idézzük fel ezt a hamisítatlan klub hangulatot itt a Petőfin csütörtök hajnalban. Jön a Siamian Friends és a Megint Tiszta.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: To

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, és ilyenkor újra csípnek a szúnyogok, de mi van akkor, ha már megtörtént a baj? Na mindjárt mondok egy nagyon jó kis házi praktikát szúnyog csípésre, hogy ne vakarozzunk állandóan. Itt a hajnalunkban pedig szólnak a kedvencek. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, érkezik az Escape My Shadows.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Egy olyan hang érkezik most hozzánk a csütörtök hajnalban, melyre nagyon megéri odafigyelni. Itt van Zabos Regina, a vajdasági Csantavérről származó énekesnő, még a 20-at sem töltötte be, amikor 2015-ben zsebretette a Fehérvár hangja tehetségkutató fődíját. Azóta pedig nincs megállás, nemrég egy hatalmas mérföldkőz érkezett, megalapította a saját zenekarát, mellyel egészen különleges zenei világot teremtett. A popos dallamokat finom, érzékeny R&B, neo-soul és jazz elemekkel fűszerezik meg. A most érkező zenéhez KT is csatlakozott. Itt a Rád vártam, a Petőfi.

a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Azt hiszem, kevés idegesítőbb dolog van egy kellemes nyári estén, mint a vérszívó szúnyogok és a nyomukban maradó napokig tartó viszketés. Ilyenkor az első ösztönünk nyilván a vakarás, de ez óriási csapda. Ezzel csak fokozzuk a gyulladást és könnyen felsérthetjük a bőrünket. Van viszont egy nagyon egyszerű, teljesen ingyenes trükk, ami azonnal enyhülést hozhat. Ez pedig a meleg. Nyomjuk egy meleg, de persze nem forró kanalat vagy borogatást pár másodpercre a csípésre. A hő ugyanis átmenetileg blokkolja azokat az idegvégződéseket, melyek a megőrítő viszketésért felelnek. Arra azért figyeljünk, hogy ne égessük meg magunkat, és a komolyabb allergiás reakciót észlelnénk, azonnal forduljunk orvoshoz. Védekezzünk tehát okosan a kis repülő fenevadak ellen. Most pedig induljon lendületesen a csütörtökünk Pejcsik Pannával, akinek szintén van egy tippje. Bújjunk ki a plastik zsákból.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A csütörtök már kispéntek. Innentől tényleg csak nagyon-nagyon keveset kell kibírni a hétvégéig. Tarts ki, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és ébredezünk együtt a folytatásban az 1-5-1 csapatával. Ez a Hiába sírsz. Jó reggelt!
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Egy elképesztően izgalmas kollaboráció jön a csütörtök hajnalunkban, melyben két különleges zenei háttérrel rendelkező, de egyformán tehetséges ember talált egymásra. Érkezik a felvidéki Rozsnyóról származó Pál Balázs Kárben, akit a Sztárban Sztár leszek döntőseként ismerettünk meg, és aki korábban olyan legendák előtt melegítette a színpadot, mint az Omega vagy éppen az Edda. Kármen mellé pedig az a Patocska Oliver csatlakozott, aki a By the Way után az Oliver from Earth frontembereként, dalszerzőként és producerként hozza a legjobb modern pop-rock zenéket nekünk. Most már jó ideje. Ez a két elképesztő hang most összefogott, és ez lett belőle. Itt a régi szép mesék, a Petőfin.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Sokat jár.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Úgy tűnik, csodás időnk lesz ma, úgyhogy ha teheted, tölts minél több időt a szabadban. A mai napon rengeteg napsütésre számíthatunk, amit csak elvétve rövid időre zavarhatnak meg a felbukkanó gomoly felhők. Az esernyőt is nyugodtan otthon felejthetjük már, mert komolyabb záporra nem sok esély van. És folytogató hőség sem lesz. A friss hajnal után napközben kifejezetten kellemes 24 és 30 fok közötti csúcsértékeket mutatnak majd a hőmérők. Tökéletes nyári idő vár ránk csütörtökön. Élvezd ki minden percét, és hallgassunk együtt hazai zenéket a nap beindításához. Itt is van a Middle Mist Red és a Drifter in the Dark. Jó reggelt!

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Eddig tartott a hajnali műszaki, és már is indul a csütörtök reggelünk Habocki Máté kollégámmal. Tarts vele, ha teheted, és legyen mosolygós a mai napod. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Találkozunk holnap is. Csá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok! Csak úgy repülnek a napok, már is itt vagyunk július első teljes hetének második felében. 2026. július 9-e, na, mai dátum. Indul a Halló Magyarok mindjárt a Budapest Bárral, elsőként pedig a 4-es Street-tel. Kezdünk a Hova Tűntél?
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és

0: a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Július 9-e van, egy különleges nap a mai, 73 éve született Fanándor, a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett hajótervező és építő, óceáni szólóvitorlázó, az első magyar, aki egyedül kerülte meg vitorlással a földet. Pályafutása során 5-ször vitorláztak körbe egyébként a bolygót, 10-szer szelte át az egyenlítőt és 5-ször kerülte meg a hírhet Hornfokot. Gál Józseffel közösen az általuk épített 31 lábas Szent Jupát nevű hajóval 700 nap alatt kerülték meg a földet a déli útvonalon. Ez volt az első magyar földkerülő vitorlásút annak idején. A saját tervezésű és építésű Abarégiával pedig indult a világ legnehezebb egyszemélyes non-stop földkerülő versenyén a vendéglóbon, az előkelő 5. helyen végzett 128 napos idővel. A legendás Szent Jupátot egyébként a Réfülöpi kikötőben megcsodálhatod. Isten éltesse Fanándort, és téged is, hogyha ma ünnepelsz. A következő pillanatokban akkor minden adott ahhoz, hogy legalább gondolatban vitorlázunk valamely óceánon, tengeren, vagy éppen a hazai vizeken. A Punani masszív teszi teljessé az élményt, jön az élvezd.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad. Öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen.

világomban vakot vezet, a világtalan. Élvez, hogyha rontottá tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk így jégesőr. Nem kell.

0: Jött repüljel rabmadár.
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on és a Balatonnál az FM 93.9-en.
3: Petőfi Rádió. Minden

0: is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Július 9-e van, ma lenne 46 éves Fábián Júli jazz és pop énekesnő, dalszerző és dalszövegíró, aki a hazai könnyű zenei élet egyik legmeghatározóbb alakja volt. Halála után művészbarátai és családja létrehozták a Fábián Júli Emlékalapítványt, amely különböző pályázatokon zenészeket és zeneipari háttérmunkásokat támogat. A következő pályázatuk pedig egy személyes ügy és tisztelgés az általuk korábban támogatott fiatalon elhunyt Kerényi Ákos zenész hagyatékából. Hozzájuk került Fender Stratocaster elektromos gitár egyéves használatára írta ki pályázatot fiatal pályakezdő zenészek számára, akik elkötelezettek a zenész pálya iránt, de nem engedhetnek meg maguknak ilyen értékű hangszert. A részleteket a fabianjuli.hu oldalon megtalálod. Juli különleges hangszínével és professzionális énektechnikájával gyorsan felhívta magára a szakma figyelmét. Pályafutása során számos sikeres formációban közreműködött. Az UHK-rel közös együttműködés hozta meg számára a legnagyobb országos és rádiós sikereket, olyan dalokkal, mint például a Girlie. Ezzel emlékezünk most Julira, itt a Petőfi.

0: az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes
1: magyar zene.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Rádió.
1: Hogy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elé éppen, menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondtam, nem trilapálja, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
2: Várom a percet, már rég múlt.

0: kávé helyett halló magyarok. Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt és nagyon-nagyon jó utat kívánok mára is. Bár az év első 5 hónapjában csökkent a halálos közúti balesetek száma, júniusban jelentősen romlottak a statisztikák. Az országos rendőrfőkapitányság ezért fokozott óvatosságra kér, és augusztus végéig kiemelt ellenőrzéseket tart a nyári utazási szezonban. A rendőrség szerint a legsúlyosabb balesetek leggyakoribb oka a sávelhagyás, ezt követi a kanyarodási és irányváltoztatási szabályok megszegése, valamint a gyorshajtás. Több tragédiában a fáradtság, a vasúti átjáróban elkövetett szabálytalanság vagy a biztonsági öv mellőzése is szerepet játszott. A nyári közlekedés biztonsági program keretében augusztus 31-ig fokozott rendőri jelenlétre, gyakoribb sebességellenőrzésekre és drónos megfigyelésre is számíthatsz, különösen a nyaralóhelyek környékén és a főbb útvonalakon. Az ellenőrzések a gyorshajtás mellett a jobbratartás szabályának és a leállósáv jogszerű használatának betartását is érintik. A rendőrség arra kér, hogy indulás előtt készülj fel az útra, ne vezess fáradtan, hosszabb utazás során pedig rendszeresen tarts pihenőt és legyél türelmes a kevésbé rutinos sofőrökkel főképp. Ford is kiemelt figyelmet a gyerekek biztonságára is, hiszen a 10-14 éves korosztály különösen veszélyeztetett, akár kerékpárral, rollerrel vagy autó utasaként vesznek részt a közlekedésben. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, hiszen mindenkit hazavárnak, hogyha információd van, akkor pedig mi is várjuk szeretettel. 0-30-30-30-380 az SMS számunk, illetve Messengeren, Viberen szintén megtalálod a Petőfit. Egy kedves üzenetet a Lukréciáknak is bátran lehet dobni a mai napon, hiszen névnapot ünnepelnek. Mindjárt az Elefánt dalával köszöntetjük őket. Szól a Kár, hamarosan a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
0: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőd ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok, elmúlt 7 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. július 9-én csütörtökön. Hogy igazán jól induljon a reggel, arról mindjárt a Jazz Megaz csapata gondoskodik. Jön a Ma Jól Vagyok, előtte pedig az Elefánt csapatát is halljuk. Szól a Kár!
0: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: Balatonnál.
1: Hátul augusztus 13-ig jazz dallamokkal várnak Balatongyörökön a templom előtti téren. Bensőséges hangulatú, ideális helyszín ez a szabadtéri koncertekhez, ahol a jazz sokszínű világa megelevenedik. A Jazz Fiesta keretében neves sztárvendégek, a környék elismert jazz zenekarai, valamint tehetséges fiatal előadók is színpadra lépnek, változatos stílusokkal és friss zenei megközelítésekkel. A koncertek akkor is élményt kínálnak, ha egy kellemes sétát, egy nyugodt nyáresti kikapcsolódást szeretnél összekapcsolni élőzenével a Balaton közelében. Kellemes időtöltést kívánok mindez, a következőkben pedig a Kaukázus csapata zenél nekünk, akik majd a Campus Fesztiválon is játszanak Debrecenben. Szalai Éva, itt a Petőfi.

0: Hírek az utakról.
1: Korábban az M1-es autópályán a Börcs pihenőhely után a 131-es kilométernél egy autószállító tréler átszakította a belső elválasztót és átcsúszott a szembejövő oldalra. A Hegyeshalom felé vezető oldalon megindult, két sávon halad a forgalom, itt a kialakult torlódás több mint 3 kilométeres. A Budapest felé vezető oldalon lépésben a leállósában lehet haladni, a torlódás több mint 8 kilométeres, itt a forgalmat kiterelik a 142-es kilométernél lévő Lébény-Mecsér csomópontban. A kiterelés előtt is feltorlódott a gépjárművek 2-3 kilométer hosszan, valamint egy autó a belső szalagkorlátnak hajtott a Budapest felé vezető oldalon, az Óbarok pihenőhelynél az átterelt sávban, a 43-as kilométernél megállt a forgalom, ezért torlódik a kocsisor. Az 51-esen Dunavarsány térségében egy autó és egy lovaskocsi ütközött a 26-os kilométernél, a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes útzárat vezettek be, és baleset nehezíti a közlekedést a fővárosban, a Fogarasi úton, a Nagy Lajos király útja közelében. Fél 8 lesz, egy perc múlva vigyázz magadra az utakon, hogyha infod van, akkor pedig küld a Petőfinek SMS-ben 0630303380, illetve a Messengeren vagy a Viberen.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Ma kezdődik és vasárnapig tart a Gyenesdiási Bornapok. Gasztronómiai és kulturális élmények várnak a településen. Ez a hagyományos esemény a térség egyik legnagyobb nyári fesztiválja, melyről a népművészeti bemutató, kézműves vásár és különféle koncertek sem hiányoznak. Az esemény során bemutatkozik számos balatoni pincészet, melyek a helyi ízek gazdag választékát kínálják. Esténként zenekarok lépnek fel és látványos tűzzsonglőr bemutatók is színesítik a programot, emellett DJ gondoskodnak a hajnalig tartó bulikról. Gyerekeknek szóló előadások, valamint folklór műsorok egyaránt a kínálatban. Az esemény nagyszerű alkalom arra, hogy a Balaton partján töltött nyaralást helyi ízekkel, kultúrával és vidám programokkal egészítsd ki. A megnyitót ma 7:30-tól tartják, holnap pedig többek között Paulina is fellép. Ő következik most nálunk is. Aznap éjjel itt a Petőfi.

0: Rákóczi Mátéval. Halló, magyarok!
1: Jó reggelt kívánok, 7:57 a pontos idő, a Heaven Street 7 zenélt nekünk, miközben változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk dél-dél-kelet felé. Ennek szakadozását, csökkenését követően alapvetően sok napsütés ígérkezik, ma ugyanakkor komoly felhő képződésre is számíthatunk. Ez utóbbi főként az észak-keleti ország részben lehet erőteljesebb, leginkább arrafelé keletkezhetnek záporok, zivatarok. Az északi észak-nyugati szél napközben ismét több helyen megerősödik, zivatarok környezetében átmeneti viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 Celsius fok között alakul, késő este pedig többnyire 13-21 fok közé hűl a levegő. Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Berek térségében elsőfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben. Ma a déli, kora délutáni órákban az északkeleti területeken alakulhat ki néhány zivatar, melyeket elsősorban viharos széllökés és esetleg kisebb szemű jég kísérhet. Vigyázz magadra, bármerre jársz!
0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Súlyos baleset történt korábban az M1-es autópályán, Győrtől északra az M85-ös és a Lébény csomópontok között a 131-es kilométernél egy autószállító tréler átszakította a belső elválasztó korlátot és átcsúszott a szembejövő oldalra. A Hegyeshalom felé vezető oldalon már megindult a forgalom, de még több kilométeres torlódással kell számolni. A Budapest felé vezető oldalon a belső sávot még zárva tartják, a forgalom a külső sávon halad, az egy sávra szűkült pályaszakaszon több mint 8 kilométeres a kocsisor. Az M1-es egy autó a belső szalagkorlátnak hajtott a Budapest felé vezető oldalon, az Óbarok pihenőhelynél, az átterelt belső sávban, a 43-as kilométernél, a baleset helyszínénél, a határ felé vezető oldal belső sávjára teredik át a forgalmat, ezért mind a két irányba csak egy sáv járható, emiatt torlódásra készülj. Az 51-es főúton Taksonytól délre az 510-es főút csatlakozásánál egy autó és egy lovaskocsi ütközött össze, a 26-os kilométernél a helyszínelés és a műszaki mentés idejére a főutat lezárták. A főút mellett egy szervízúton kerüli ki a forgalom a lezárt szakaszt, mind a két irányban torlódásra, araszolgatásra kell készülni. Az 52-es főúton pedig Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készülj. 0-30-30-33-80, ez az SMS számunk, illetve a Messengeren, Viberen szintén küldhetsz nekünk üzenetet. Jó utat kívánok!
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 1 kg Spár Ázsia Jászmér is. Csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
11: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
12: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! 8 óra múlt, folytatódik a Halló Magyarok 2026. július 9-én. Magyar zenei kedvencek várnak ebben a 60 percben is, többek között mindjárt a konyhával, a földre való, elsőként pedig a Road Movie All-Stars-zal a Sopron felé.
11: Itt egy újabb óra.
12: Kizárólag

0: Legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ez volt a Carson Comával a szemüveg. Jó reggelt kívánok, 8:17 a pontos idő, és egy napszemüveg nem árt, ha nálad van a mai napon, ugyanis sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarnak majd gomoly felhők. 26-29 fokos maximum, inkább 26 Celsius fokos maximumok várnak ránk a mai napon. És ami azt illeti, sportélmények is várnak, például az M4 Sport képernyőjén folytatódik a Tour de France, ezúttal már a 6. szakasz van soron, 13:45-től láthatod a közvetítést. Aztán az este a főszerep a labdarúgásé, a Ferencváros megkezdi szereplését az Európa Liga selejtezőjében, a szerb Vojvodina vendégeként lépnek pályára, a Dunavördön láthatod a találkozót 8 órás kezdéssel. Aztán folytatódik a labdarúgó világbajnokság is Észak-Amerikában, ma az első mérkőzés jön a negyeddöntőkben, Franciaország Marokkóval találkozik, a mérkőzést 22 órától láthatod élőben az M4 Sporton, illetve az m4sport.hu-n. Kellemes időtöltést, jó szurkolást kívánok! Hogyha a Balaton térségébe indulsz, akkor a vízhőmérséklet nagyjából 21 Celsius fokos, így kalkulálhatsz. No meg úgy, hogy bármerre jársz, határon innen vagy túl, kísérnek a magyar kedvencek. Kompakt diszkó, te meg én, most a Petőfi.

bőn, még hallom a hangod, úgy hajszol a bérem, rád rántom a kardod, elvenni a jussom, és adni, ha kell.

0: Jó reggelt kívánok, egy perc múlt fél kilenc. Egy autó a belső szalagkorlátnak hajtotta az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, az Óbarok pihenőhelynél az átterelt sávban. A 43-as kilométernél a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányba csak egy sáv járható, a határ felé 3 kilométeres, Budapest felé 5 kilométeres a kocsisor. Baleset történt az M7-es autópályán Budapest felé, az M0-as csomópontjánál, a 16-os kilométernél a két legbelső sávot lezárták, a kialakult dugó már 4 kilométeres. Az 52-es főúton pedig Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készül. 0630 30 33 80, ez az SMS számunk, itt várjuk a te információidat is, illetve Messengeren vagy a Viberen. Balesetmentes közlekedést kívánok Tarcsa Petőfivel.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8 óra 47 a pontos idő. Tiszafüred is jó választás a napokban, hiszen valódi fesztiválvárossá alakul mától szombatig. Ma kezdődik a Tiszató Fest, pénteken és szombaton pedig a tiszafüredi halasnapok ingyenes programjaira is várnak. A három nap alatt koncertekkel, kerékpáros felvonulással, néptánccal, gyerekprogramokkal, főzőversennyel, horgászversennyel is készülnek, és különlegességeket találhatsz a tiszafüredi régiség és kézműves vásárban is. Használati tárgyak, retro kincsek, régi gyerekjátékok, alkotások, kézműves termékek, ételek, italok egyaránt a kínálatban. Az egyik leglátványosabb program pedig a Füredfény lampionos csónak felvonulás lesz. A hétvégére napos, gomoly felhős időt jósolnak, jelentősebb csapadék nélkül, maximum egy-egy kisebb záporra, úgyhogy bátran lehet tervezni a szabadtéri időtöltést. Fázni sem fogunk, 29 Celsius fok környéki maximumokra készülhetünk, sőt, helyenként a 30-at is átléphetjük, úgyhogy abszolút jó időnk lesz. A Tiszatónál egyébként az Édő Tisza vizének hőmérséklete jelenleg 26 Celsius fokos, úgyhogy egy kicsit melegebb itt, mint a többi hazai vizeinken ebben a pillanatban. 8:48 a pontos idő, úgyhogy folytatjuk magyar kedvencekkel. Brenka, Déli Báb, most a Petőfém.

0: Petőfi Rádió.
1: Most

0: Petőfi Rádió, minden magyar a Quimby zenélt nekünk az óra végéhez közeledve, 8.57-et mutatnak az időjelzők. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok! A 35 éves jubilomi koncertjüket láthatod a hétvégén majd Győrben, aztán Kecskemét, Balaton akaratja, no meg a Budapesten a Kobuci is a koncerthelyszínek között, de ez csak szeptemberben. Jönnek mindjárt közlekedési infók, aztán a Valmarral folytatjuk. Éget a nap, hamarosan a Petőfi.
1: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
2: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Egy autó a belső szalagkorlátnak hajtotta az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, az Óbarok pihenőhelynél, az átterelt sávban, a 43-as kilométernél, a baleset helyszínénél, a határ felé vezető oldal belső sávjára teredik át a forgalmat. Mindkét irányba csak egy sáv járható, a határ felé 3 kilométeres, Budapest felé 5 kilométeres a kocsisor. Baleset történt az M7-es autópályán Budapest felé az M0-es csomópontnál, a 16-os kilométernél a két belső sávot lezerták, a dugó több mint 4 kilométer. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készül. És a fővárosban is történt egy baleset méghozzá Nagyszőlős utcában befelé a Budaörsi út után, úgyhogy itt is várható némi fennakadás. Légy türelmes. Hogyha infód van, akkor pedig küld a Petőfinek 06303030380 az SMS számunk, illetve a Messengeren, Viberen szintén elérsz minket. Balesetmentes közlekedést kívánok. Vigyázz magadra!
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
3: Petőfi Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
3: A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor

0: de azért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar.
1: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
0: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 9 óra után ezúttal is érdekességek, események a magyar kultúra világából, valamint magyar zenei kedvencek. Jó reggelt kívánok, 2026. július 9-e van, csütörtök. Mindjárt jönne a Galaxisok csapata, elsőként pedig a Valmar Manuellel. Éget a nap!
0: Itt egy újabb óra, kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Kőtől Sopronig. Nálunk csak magyar zenét hallasz. Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Esküszöm, hogy nem fogok hányni, mondtam a taxisnak az a sztórián.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 9:17 a pontos idő, jó reggelt kívánok, Ákost hallgattuk az elmúlt percekben. Már több mint 100 000-en látták az Attila kiállítást a Magyar Nemzeti Múzeumban. Az időszaki tárlat, amely a hunok uralkodójának személyét és örökségét mutatja be, nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő, hiszen 13 ország 64 múzeumának mintegy 400 műtárgyán keresztül idézi meg Attila alakját és korát, valamint az utóbbi 1600 évben megjelent nyugati, keleti és magyar értelmezéseket. Láthatod, milyen szokások szerint éltek a hunok, mit hagytak az utókorra, és milyen hatást gyakoroltak a későbbi kultúrákra a világban. A kiállítás egyedülálló módon vizsgálja az Attilát övező mítosz és a történeti valóság kapcsolatát, a régészet, a történettudomány, a művészettörténet, az antropológia, az archeogenetika eredményeinek és a kortárs reflexióknak tükrében. Különleges darabok várnak a kiállításon, és érdemes kihasználni az előttünk álló napokat, hiszen az Attila kiállítás július 12-ig látogatható. Természetesen az érdeklődés megnövekedett így az utolsó napokra, úgyhogy július 11-én, 12-én, szombaton és vasárnap este 8 óráig meghosszabbított nyitvatartással várnak. Kellemes időtöltést kívánok, mindez egy varázslatos élményben lehet részed, hogyha ellátogatsz a tárlatra. A következő pillanatokban pedig a Balkán VIP csapata varázsol nekünk már egy kicsit nyárvégi hangulatot a Lombkoronák című dallal. Itt a Petőfi.

0: Jéd a mai nap is. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Déva játszott nekünk, ezzel érkeztünk 9:30-hez, és ezúttal a Szántóth-pusztai Majorság felé vesszük az irányt, ahol különleges műtárgyakon, dokumentumokon és személyes használati tárgyakon keresztül ismerheted meg Széchenyi Zsigmondot, családja életét, Somogyhoz és a Balaton térségéhez fűződő kapcsolatát. A magyar vadász irodalom egyik legjelentősebb alakjáról van szó, az időszaki tárlaton pedig számos relikviát, köztük dedikált köteteket, fotóalbumokat, leveleket, kéziratokat, korabeli porcelánokat, egyedi pohárkészletet vehet szemügyre, a tárlat legérdekesebb darabja pedig a vadász, író, kesztyűje és kézgyűjteménye. Széchenyi Zsigmond elsősorban afrikai expedícióiról, vadászati útjairól és máig népszerű útleírásairól ismert, életműve azonban szorosan kapcsolódik Magyarországhoz, azon belül is a Dél-Balatoni, a Balaton déli partjához. A kiállítás ezért a nemzetközi vadász expedíciók mellett a Balaton és Somogy vidékének természeti és kulturális örökségére is irányítja a figyelmet. A kiállítás szeptember 30-áig látható tehát. Az Imágó Mundi csapatát pedig holnap este Budapesten, és alig hanem felcsendül majd újdonságuk, a Káosz című dal is, ami arról szól, mi történik, amikor két ember útja végleg elválik. Az egyik tovább lép, a másik a múltban ragad. Ez segíti a továbblépést, talán neked is, itt a Petőfi.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 9:45 a pontos idő, nagyon-nagyon jó reggelt kívánok, irány a Néprajzi Múzeum, ahol az azerbajdzsáni szőnyegművészetet mutatja be egy vendégkiállítás, amely nem csak a szőnyegművészet gazdag örökségét, hanem annak kortárs továbbélését is vizsgálja. A 17.-20. századi történeti szőnyegek, tradicionális textilek, viseletek, ékszerek és kortárs alkotások egyaránt helyet kaptak a tárlaton, melynek egyik fő kérdése, hogy miként tovább a hagyományos ornamentika és szimbolika a kortárs művészetben. A látványos installációk és monumentális szőnyegek mellett digitális tartalmak és kortárs művek is gazdagítják az élményt. Na, a tárlat az Azerbajdzsáni Nemzeti Szőnyegmúzeum gyűjteményének kiemelkedő darabjait hozzá Budapestre. Úgyhogy egy varázslatos kiállítás ez is tehát a Néprajzi Múzeumban. És egy szuper koncert holnap a Balaton partján, méghozzá a Tankcsapda együttesével. Az élményért a Balaton akaratjára érdemes látogatni. Azt mondom, állj, ezzel folytatjuk 9:46-kor. Itt a Petőfi Rádióban.

0: kávé helyett halló magyarok.
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Subscribe kísért minket 10 óra irányába, 9.56-ot mutatnak most az időjelzők. Nagyon-nagyon szép napot és jó reggelt kívánok. A hőmérők pedig az ország nagy részén 20-24 fok közötti értékeket. Idén már 15. alkalommal rendezik meg Villányban az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, a Villányi Rozé Fesztivált. Ez július 10-től 12-ig tart. A villányi vonatok pedig pénteken és szombaton nem motorvonatokkal, hanem nagyobb befogadó képességű kocsikból álló hosszabb szerelvényekkel indulnak. Na, az utóbbi évekhez hasonlóan a biztonságos hazautazáshoz szombat és vasárnap éjjel mentesítő vonatot is biztosít a MÁV csoport. Érdemes kihasználni a közösségi közlekedés adta lehetőségeket. Az ország és vármegyebérletekkel, napi jegyekkel a térségben is utazhatsz a MÁV csoport járatain. Többfelé gomoly felhős napos idő várható egyébként a hétvégén, északkeleten nem zárható ki zápor. Az északi szél élénk helyenként erős lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 11 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 26 és 33 fok között alakul. Ezzel kalkulálhatunk tehát a hétvégére. Ami pedig a mai napot illeti, változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk dél-délkelet felé. Az országos hőmérséklet jártak most 21,5 Celsius fok, délután majd 23-29 fokra lesz kilátás. Elsőfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben ma éjfélig. Baranya, Békés, Borsodabaújzemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykunszolnok és Zala vármegyékre. A déli délutáni órákban az ország északkeleti harmadában, illetve a délnyugati részeken alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket viharos széllökés és kisebb méretű jéghullás is kísérhet, úgyhogy erre mindenképp érdemes figyelni. És hogy az utakon mire érdemes figyelni, az már is kiderül.
0: Petőfi Rádió.
1: Friss hírek az utakról.
2: Kigyulladt egy autó az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, a Börcs pihenő után a 134-es kilométernél a belső sávon áll a jármű. Az oltási munkálatok idejére az érintett pályaoldalt lezárták, 3 kilométeres a kialakult kocsisor. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya térségében az átterelt sávban két autó koccant, az 57-es kilométernél a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, úgyhogy mindkét irányba csak egy sáv járható, a határ felé 3 kilométeres, Budapest felé 4-5 kilométeres a kocsisor. Munkavégzés miatt torlódik az M5-ös autópálya határ felé vezető oldala Ócsa térségében. Mozgó terelés mellett dolgoznak a 29-es kilométertől egészen a 70-es kilométerig, ahol az adott szakaszon csak egy sávon lehet haladni. A munkavégzés mögött lassulás, torlódás tapasztalható. Az 52-es főúton Fülöp-Szállás és Solt között pedig több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. A fővárosban pedig lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt, úgyhogy itt is légy türelmes, és akadozik az előrejutás a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, és tovább a Rákóczi úton, a Dózsa-György úton, a Hősök tere közelében, az Andrássy úton és a Bajcsi-Zsilinszky úton, az Erzsébet tér előtt, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Légy türelmes, vigyázz magadra és a többi közlekedőre is, hiszen mindenkit hazavárnak. Útközben pedig tarts a Petőfivel.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
0: Petőfi Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőd ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt kívánok! 10 óra múlt ez a Halló Magyarok. Az imént az óra végén már felcsendült a belga és a rendőrmunka egy részlete. Úgy közlekedjünk, hogy a rendőröknek ne adjunk plusz munkát. Ezzel indul ez az óra. Itt a Petőfi.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Kiborult poharak, nyitott terasz ajtó. Őről a kávé, nyílik a szem az ajtó. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porral a padlón. Szeress úgy, ahogy szeretném, oda bújj el, ahol megtalállak, neves úgy.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ez volt a sűrű végtelen a Blaha Louisianával, jó kis utazós dal akár a vízpartok irányába. A nyár 26 mai adása már elkezdődött a Duna televíziós csatornáján. A mai napon Gájer Bálint és Nótár Méri énektik a nyár legjobb dallamait a Réfülöpi mólón. A konyhában ezúttal a balatoni vízimentők mutatják meg, hogyan lett a mentés mellett a gasztronómia is a szenvedélyük, és elkészítik bisztrójuk egyik különleges fogását. A cirkuszok éjszakája kulisszái mögé is bepillantatsz vendégként, ott lesz Németh Kristóf és Vanya Tímea, akik egy különleges bemutatóra készülnek, és arra is fényderül, milyen nyári színházi élmények várnak a Szigligeti Várudvarban. A Centrál Színházzal Puskás Tamás mesél majd mindenről. S ha már vízpart, újra szabad a pálya a Szelídi tónál is. A legfrissebb laboratóriumi mérések már kiváló vízminőséget mutattak, úgyhogy mehet a fürdőzés. A tóvize jelenleg kifejezetten kellemes, 24 Celsius fokos, úgyhogy akár ide is tervezheted a hétvégi kiruccanást. Ami bizony kell is, hogy töltődje a dolgos hétköznapok után, ebben segít a következő dal is, Nagy Bogival, Dessel. Ez a Jól leszek újra, itt a Petőfi.
2: Ez a legújabb

0: Kávé helyett halló magyarok. Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a Brain zenéje 5 perc elmúlt, fél 11. Józsi azt írja, hogy a legjobb program baján a Halfőző Fesztivál július 9-től 11-ig mindenkit várnak. Üdv Solt Vadkertről. Köszi a tippet, kellemes időtöltést a hétvégére Bács-Kiskun térségében is. És a Balatonpart is mindig jó választás, holnap kezdődik például a Szemes napok Balatonszemesen. Minden este más zenei műfaj kerül előtérbe. A programban pop, boogie-woogie, retro és könnyű zenei előadások követik egymást. A koncertek a nyári balatoni esték könnyed hangulatához igazodnak. Van bennük nosztalgia, lendület, közösségi élmény, a zenei programok mellett pedig kézműves vásár is színesíti a rendezvényt, egy esti balatoni töltődéshez tökéletes helyszín. Kellemes strandidő várható egyébként a mai napon a Balatonnál, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél megerősödik, a csúcshőmérséklet 26-28 fok körül alakul, viszont arra mindenképp figyelj, hogy az UV-sugárzás már most is nagyon erős, egészen délután 4 óráig így lesz ez, úgyhogy a szabadban mindenképp gondoskodj a bőröd megfelelő védelméről. A vízhőmérséklet Alsóőrsnél most 22, Balatonfenyvesnél 23, Gyenesdiásnál 22, Révfülöpnél pedig nagyjából 20 Celsius fok környékén alakul, úgyhogy így kalkulálj, hogyha fürdőzni indulsz a tó térségébe. És kalkuláltunk jó kis halott pénzes fellépésekkel is, a héten például Gután is játszanak a Hajómeon Fesztiválon, illetve az EFOTON is ott lesznek. Ez a gyerekek, itt a Petőfi.

0: Anya.
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
2: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 14:46 a pontos idő, szép jó reggelt és jó munkát kívánok. 11-től érkezik majd ma is Mák Kata, természetesen programajánlatokkal készül. Aztán a délutánban Szikora Tomi is velünk tart. 4 órától bármerre elkísér. Határon innen és túl, vigyázz magadra, most is, hogyha úton vagy. Aztán este 7-től kívánságműsorral vár, 9-től érkezik a Kultúrfitness. Benne itt lesz ifjabb Androsics Ferenc Borász, a Balaton, a balatoni gasztro és borturizmus is szóba kerül, valamint Oszter Alexandra színésznő is vendégeskedik Czani Rolinál. 11-től pedig majd a Kitekintőben Fekete Laci vizsgálja a világ zenei termését. A folytatásban pedig vizsgálgatjuk Karamell munkásságát. Ezúttal 2018-ból szól a Szabadesés, itt a Petőfilm.

0: Ott a Budapest Parkos koncertjére ma 10-kor kezdődött a jegyárusítás, nem meglepő módon jócskán megy a virtuális sorvonálás, a Teltház alig hanem garantált. Akár csak ma az EFOTON, hiszen ott játszik, holnap pedig Baján láthatod a Halfőző Fesztiválon. Hogyha úton vagy, haladj úgy, hogy neked, a többi közlekedőnek és az autónak se legyen baja. Egy perc múlva 11 óra lesz.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Sőt, már át is váltott az időjelző 11-re. Kigyulladt egy személyautó az M1-es autópályán Hegyeshalon felé a Börcs pihenő után. A 134-es kilométernél egy sávon megindult a forgalom. A kialakult torlódás meghaladta az 5 kilométert. A Telted Csorna Győr csomópontban az 1-es főúton keresztül kikerülheted a balesetet. Munkavégzés miatt torlódik az M5-ös autópálya határ felé vezető oldala Ócsa térségében. Mozgó terelés mellett dolgoznak a 29-es kilométertől egészen a 70-es kilométerig, ahol az adott szakaszon csak egy sávon lehet haladni. A munkavégzés mögött lassulás, torlódás tapasztalható. Az M43-as autópályán Makó térségében a határ felé vezető oldalon egy autó és egy teherautó ütközött össze. A 44-es kilométernél a külső sávot lezárták. SMS számunk 0630303380, illetve a Messengeren, Viberen szintén küldhetsz üzenetet a Petőfi Rádiónak.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: És hát vigyázz magadra, bármerre jársz, határon innen és túl, az elmúlt 5 órában Habóczky Mátét hallottad. Holnap hajnalban találkozunk. Tarts a Petőfivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: A műsorajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Indul az Itthon-Otthon a Petőfi program ajánlója. Az előttünk álló napokban több hagyományőrző esemény is vár. Találkozhatsz vitézekkel, betyárokkal, és hogy mi minden, már még minden kiderül. Tarts velem 0630303380 és információ programokról.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: otthon. Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Ahogy közeleg a hétvég, egyre több program sorakozik fel, és ezekről mindig bővebb információt itt a Petőfin tudhatsz meg 11 és 1 óra között. Természetesen lehet segíteni, ha valami esetleg kimaradna a 0630303380-as számunkon, oszd meg mindent SMS-ben vagy Viberen. Nos, a betyár hagyományok ápolása és bemutatása továbbra is a cél. A betyárnapokon, aminek kondorosad otthon, tehát idén is összegyűlnek a betyárok, a kondorosi csárda mellett, hogy az 1740 körül 8 út találkozásánál épült titokzatos betyár búvóhely mellett hódoljanak a betyár hagyományoknak és a gasztronómiának. A Dél-Alföld legjelentősebb puszta csárdája mellett ma is ugyanúgy csergetik az ostort, ugratják a lovaikat a betyárok. Persze az elmúlt századokban a település arculata és a csárda környezete sokat változott. A fák helyében házak nőttek és a bujdosó betyárok helyett ma a kondorosiak és az ideérkező látogatók töltik meg élettel az ódon épület falait. Ekkorokat túlélő ám szerepét a mai napi megtartó épület hangulatából merít ihletet. Évről évre a betyárnak, melynek hagyományőrző és szórakoztató programjai az idén is kulturált kikapcsolódást nyújtanak valamennyi generáció számára. Lesz például többek között még Rózsa Sándor pogácsája verseny is, ezen kívül motoros gyülekező, valamint a magyarok kenyere kapcsán 15 millió búzaszem 2026 karitatív búzagyűjtő napjára is sor kerül. Fellépők is lesznek természetesen, többek közt Péri Barna ad majd koncertet, hazai DJ-kkel is lehet találkozni. A gyerekeknek kisállat bemutatóval, Hungarikum játéktérrel készülnek, ott animál is segít majd, bábszínház is lesz, és sok-sok egyéb érdekesség a betyár napokon, kondoroson a kondorosi csárdánál. Vitézekkel is találkozhatsz egy másik eseményen, azonnal jönnek a további részletek.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Korábban az M1-esen Hegyeshalom felé a Bőrcs pihenő után kigyulladt egy személyautó, most már megindult a forgalom, a kialakult torlódás viszont több kilométeres, az egyes főúton továbbra is lehet kerülni. Vigyázz magadra, balesetmentes jó utat. Ha pedig kíváncsi vagy, hol és milyen programok várnak rád, most figyelj!
1: Itthon, otthon, programot ajánlunk minden nap.
0: 11 és 1 óra között vesszük sorra az előttünk álló program lehetőségeket. Ha szeretnél kikapcsolni és feltöltődni, csak figyelj, jegyzetelj, aztán már indulhatsz is. Például Cserkeszőlőre, ott majd vitéznapokat tartanak, egy olyan kétnapos eseményre számíthatsz, ahol a helyi közösség, a hagyományőrzés és a szórakozás köré épülnek a programok. A rendezvényen a vitézi hagyományok is megjelennek, közben zenekarok és előadók gondoskodnak majd a fesztivál hangulatról. Lesznek felvonulások, kirakodóvásár, gyerekeknek szóló programok, gasztró bemutatók, tehát minden korosztály számára kínál a kikapcsolódási lehetőséget. A fellépők között többek között lesz Kozombolis, a Bikini, Mihály Filuca és Hauber a Bonanzából, és sokan mások még. Cserke vitéznapok, tehát Cserkeszőlőn, ezt is beírhatod a naptáradba, vagy a Monor melletti Vasadot, hiszen ott lép majd fel hamarosan a most érkező Zaporozsec.

0: Itthon, otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkata, kellemes időtöltés, csütörtök van, egyre több helyen elhangzik a kérdés, mit csináljunk a hétvégén. Jó idő lesz, magas UV-sugárzással, úgyhogy ha strandolni támad kedved, akkor a bőrvédelemre mindenképpen figyelj. Siófok legnépszerűbb UV-festés fesztiválja is közben közeleng, a Plán Siófok exkluzív helyszínén, ugyanis neonfények az UV-festék és elektronikus zenem terem majd egy különleges légkört. Lesz UV-zóna, festékkuponok és panorámás VIP terasz balatoni kilátással, ez mind-mind garantálja, hogy ez az este minden eddiginél extrémebb legyen, ami az Ultra Color Fesztivált illeti. Hazai DJ-kkel lehet majd találkozni, és hogyha a Balaton a célállomás, akkor a strandolás igazán frissítő élményt nyújthat. Jól leült a víz jelen pillanatban, 20 fokos. A zenész szakma pedig ismét gyászol váratlanul, ugyanis tegnap este egy portugáliai kórházban 75 éves korában elhunyt Bonnie Tyler, annak a betegségnek a következtében, mely miatt kezelték. Még májusban sürgősségi bélműtét miatt szállították kórházba a portugáliai Faróban, ahol állapotának stabilizása érdekében mesterséges kómába helyezték. Később ugyan felébresztették a kómából, de továbbra is intenzív osztályon ápolták. Orvosai akkor bizakodók voltak a felépülésével kapcsolatban, viszont javulása lassan haladt, és betegsége miatt a nyári turnéjának több állomását is le kellett mondani, vagy el kellett halasztani. Bonnie Tyler legnagyobb slágere a Total Eclipse of the Heart, az idén 43 évvel a megjelenése után átlépte az 1 milliárd lejátszást a Spotify-on. Nálunk itt a Petőfin, kizárólag magyar slágerek szólnak a folytatásban is.
2: Ez sárgult képeink, ott vannak még az ablakban. Meghalunk félig, csak ne vesszünk el a nagy zajmat. Nem vagyok ember, mert az ember nem felejti el, hogy érezd.

0: hírek az utakról.
1: Korábban az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Bőrcs pihenő után egy kigyulladt személyautó nehezítette a közlekedést. A 134-es kilométernél most már minden sávjárató, viszont két kamion koccant a korábbi baleset torlódásában. A 132-es kilométernél a sérült kamionok a külső sávot foglalják el, ezért a feloszlóban lévő torlódás továbbra is fennáll, tehát ha teheted, akkor próbálj kerülni, a Csorna-Győr csomópontban teheted ezt meg az 1-es főúton keresztül. Egyébként erős a forgalom ma is az M1-es főváros felé vezető oldalán, és a komáromi csomópont és Tatabánya között, valamint Bicske és Biatorbágy között szakaszos torlódásra kell készülni. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, tehát a személyautóval vagy és Budapest felé tartasz, akkor érdemes az elterelt belső sávot választani. Az M5-ösön a határ felé vezető oldalon Inács és Örkény között pedig burkolatjavítás okoz egy kis fennakadást, mozgó terelés mellett zárták a belső és leálló sávot. Ez okozza a 3 kilométeres torlódást, távolabb Kecskemét térségében pedig szalakorlát építés miatt szintén a külső és leálló sávot zárták le. Itt a kialakult torlódás szintén 3 kilométeres. Figyelmes, balesetmentes közlekedést vigyázz magadra, ha infód van a 0630 30 33 180 a számunkon, osztatod meg a részleteket SMS-ben vagy Viberen. A folytatáson pedig mindjárt jön a Szupernem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Ez a nagy diák tesztek vetélkedő sorozatának egy újabb állomása, a nagy diák sportteszt, amelynek ez tehát a színpadi televíziós nagy döntője. Melyik városban rendezik a 2028-as nyári olimpiai játékokat?
5: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: A kemény hétköznapok után.
3: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
10: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy az Odüsszeia című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
10: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
3: De azért legyél éber.
10: A magyar zene most szombaton és vasárnap
3: nyereményt ér.
10: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
11: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
12: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
11: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
12: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Déli 12 óra pontos idő, hajbédelsz, nagyon jó étvágyat hozzá, nagyon kellemes 22-26 fok mérhető az országban, sok főző és horgász verseny pedig itt a láthatáron, illetve koncertek, van ahol habpartival, máshol hastáncosokkal színesítik az eseményeket, jönnek a részletek.
10: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag

0: otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: 11 és 1 óra között ilyenkor hétköznaponként mindig sorra vesszük az aktuális heti program kínálatot. Ebbe lehet segíteni, ha valami esetleg kimaradna, akkor jelezd a 0630 30 30 380 a számunkon SMS-ben vagy Viberen. Most itt a például nemrég egy hallgatónk, hogy Tiszaföldváron motoros találkozó van, köszönjük szépen. Újfehértón pedig fürtös fesztivál. Az esemény nevét a világhírű újfehértói fürtös megyről kapta, tehát mindenkit várnak, aki szeretné megkóstolni ezt a bizonyos újfehértói fürtös megyet, illetve a helytermelők által készített egyéb finomságokat, vagy csak egyszerűen szeretné jól érezni magát, hiszen egyrészt főzőversennyel is készülnek, habpartival, egyéb színpadi műsorokkal, és persze koncertek is lesznek, például fellép az Álmokfutók, Csocsesz és a Neoton Família is, de gólyalábosokkal is lehet találkozni, lesz tombola sorsolás is, illetve a gyerekeknek lufi hajtogat, Csillám, Tetko, Vidám Park, tűzoltó és rendőrségi bemutató, valamint kalandozó komédium, furmányos játékudvar. Újfehértói fürtös fesztivál, ne feledd, ezt is feljegyezheted, Zola pedig azt írja, na, az M5-ről meg akartam írni pont, amikor elmondod a közlekedési hírt, viszont az M0 gyálnál torlódik az M7 irányában. Köszi szépen, azért frissítsünk akkor az M5-ösön. Helyzet a következő, Inács és Örkény között van burkolatjavítás, mozgó terelés mellett zárják a belső és leállósávot. Ez okozza a torlódást és fennakadást a határ felé vezető oldalon, viszont Kecskemét térségében szalakorlát építés, ami miatt szintén van egy kis zárás, itt is feltorlottak a járművek. Balesetmentes további jó utat, számunk ne feled 0630 30 30 380, ha üzennél.
0: Ez a legújabb magyar zene.
2: Sötétben,
0: minden magyar.

0: programot.
1: A Balaton pedig igazi frissítő strandokkal, hiszen 20 fokos jelenállás szerint a vízhőmérséklet, de hogy emelkedik a nappali hőmérséklet a hétvégéhez közeledve, illetve a hétvégén már megint 30 fok feletti értékeket mérhetünk, és magas lesz az UV-sugárzás, majd erre is figyelj, bizonyára a tóhőmérséklete is emelkedik majd. A strandolást egyébként össze lehet kapcsolni jó kis programokkal, több rendezvény is van a környéken, például az északi részen Dörgicsén falunappal készülnek, vagyis egésznapos termelői piaccal, főző, illetve házi borversennyel, gyerekprogramokkal, előadásokkal, közös ebéddel is, házi kolbásszal és választható itallal. Aztán lesz hastánc bemutató, kvíz, ügyességi játékok, illetve több ízben eredményhirdetés, sőt még a jó tanulókat is fogják jutalmazni, ezen kívül emlékéremmel és oklevél átadásával is készülnek. A nap egyébként, hogy reggel ugye elindul ezzel a termelői piaccal és a főzőversennyel, de néptánc előadás is lesz, a gyerekeknek pedig kézműves gyereksarok és meseprogram is van a kínálatban. Külön jó ír, hogy napközben kosárkörhinta és talpkaland mini mezítlábas park is várja a kisebbeket. Dörgicsén tehát falunap, ami az előttünk álló programokat illeti, de Palacsinta fesztivál is lesz. Mindjárt mondom a további részleteket itt a Petőfin.
2: Pár szó, egy villanás, és aztán minden megváltozott, ami csak jó volt.

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: van programod. A stúdióban.
1: Nákat, aki mindig beszámol az előttünk álló aktuális programokról, igyekszek mindent összegyűjteni, és ilyenkor 11 és 1 óra között részletezni. Ha valami kimaradna, segíts a 0630-30-33-180 a számunkon, oszd meg minden részletet. És közben jól figyelj, mert édes és sós finomságok egyaránt jelen lesznek a Derekegyházi Palacsinta Fesztiválon. A környező települések összefogásával palacsinta sütés, palacsinta evőverseny, palacsinta tánc, és egyébként színpadi kulturális műsorok várják majd az érkezőket. A Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár parkjában. Hát a klasszikus lekváros és kakaós változatoktól a különleges kreatív töltelékekig minden megtalálható lesz. Közben hazai és nemzetközi néptánc csoportok, valamint az MD Fusion és a Prince Jam koncerttel indítják majd az első napot, aztán másnap élő kis koncertet ad Vastag Csaba, a színpadra lép a közönség kedvenc Siposev Tamás, illetve az esti buli hangulatról az Alibi együttes gondoskodik majd. A legkisebbek felhőtlen szórakozását a Közé Rita interaktív zenés gyerekműsora és a különleges Hungarikum játéktér biztosítja, majd a hagyományos derekegyházi főzőverseny és pálinka mustra, valamint Tornyosi Tambura zenekar dalamai teszik teljesé az utolsó napot. Első nap véradással is készülnek, még másnap pingpong verseny lesz a Délegyházi iskola torna termében, és falunapi szentmisével is készülnek a Szent Háromság templomban. A hétvégén tehát Csongrád Csanád megyében jársz, Derekegyház.

0: hírek az utakról.
1: Korábban két kamion ütközött az M1-esen Hegyeshalom felé, Csorna-György csomópont után a 132-es kilométernél. Elfoglalják a külső sávot, így érdemes kerülni, Csorna-György csomóponton az egyes főúton keresztül teheted ezt meg. Az M5-ösön több helyen dolgoznak, Örkény és Inács között például burkolatot javítanak mozgóterelés mellett, két sávot zártak le, ez okozza a tolódást, csak úgy, mint Kecskemét térségében, ott szalagkorlátot építenek. A kialakult tolódás mindkét helyen meghaladta a 3 kilométert. Az 52-es számú főúton Fülöpszállás és Solt között pedig több szakaszon ma is dolgoznak. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban lehet tolódásra készülni. Számolj tehát hosszabb menetidővel ezeken az útvonalakon, ha egyéb infód van a 0630-30-30-380 a számunkon, mindent megoszthatsz SMS-ben és Viberen. A folytatásban pedig mindjárt itt a Random Trip.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra válthatja a Hé jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: A kemény hétköznapok után
0: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
5: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
0: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy az Odüsszeia című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
5: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
0: De azért legyél éber.
5: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
5: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
6: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
7: Rendelek.
6: És a mosókapszula is.
7: Rendelek.
6: A WC papír is az utolsó urigán van.
7: Sejtettem, azt is rendelek.
6: És mikor lesz itt?
7: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
6: Akkor én meg figyelem a készletet.
7: Persze, ahogy eddig is. Sopéria. Háztartás, baba ápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
2: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Egy óra pontos idő, sokan már túl az ebéden, talán a desszerten is, esetleg most jön a kávé, vagy még csak most ülsz le az asztalhoz? Jó étvágyat! Ha finom ételektől erőre kaptál, akkor itt van ma is egy jó kis kirándulós idő, hogy merre indulj az országban, ebben már is segítek neked.
2: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: Sziasztok, Kistibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.
1: Láthatatlanul.

A Quimby segített ezúttal az ebéd utáni vagy ebédidőben történő ejtőzéshez itt a Petőfi, ami pedig az ország kincseit illeti, ezeket mind-mind felfedezheted velem ilyenkor 1 és 2 óra között. Jó kis kiránduló időnk van ma is, 22-27 fok nagyjából, ezeket a hőmérsékleteket lehet leolvasni az országban. Na, a Szarvasi Arborétum lehet például egy jó választás, hiszen ez Magyarország egyik legszebb és legnagyobb botanikus kertje, a Békés vármegyei Szarvasban, tehát a Holdkörös partján, ahol nem csak hazai, hanem egzotikus növényeket is találhatsz. A története még a 18. század végére nyúlik vissza, és az olasz eredetű Bolza család nevéhez fűződik. Ma pedig a Szegedi Tudomány Egyetem kezelésében áll, ahol dendrológiai kutatásokat is végeznek, de a természetkedvelők és a turisták számára is nyitva áll. A Szarvasi Arborétum növénygyűjteménye 5 nagy kert részletből áll. Hegyi mamut fenyőt is láthatsz például, ez az arborétum egyik legidősebb fája, mely az 1880-as években került Bécsből Szarvasra. A kilátó alatt álló példány már több mint 150 éves, de a kaliforniai rokonaihoz képest egyébként még mindig fiatalnak számít. Páfrány fenyőt is láthatsz, az egyik legősibb élő növényfajt, melyet szintén az 1880-as években telepítettek, de van mocsár ciprus is, a kert egyik ikonikus fája, ami vízborításos területeken jellegzetes léggyökereket fejleszt. Vagy ott van a vasfa, ami Észak-Amerikából származik, ez egy nagyon kemény fájú különlegesség, ami képzel még a vízben is elsüllyed, és természetesen vannak szép liliomfák is, a kert egyik legszebb látványossága, az a kollekció, ami a sötét lilától a rózsaszínen és sárgán át a fehérig számos árnyalatban pompázik. Egyébként az arborétum minden évszakban új arcát mutatja, így tavasszal, nyáron és ősszel is, és számos állatfaj élőhelye is. Ugyanis őzek és vaddisznók, madarak, például jégmadarak és szürkegémek, kétértőek és hüllők, így békák és gyíkok élőhelye is. Az arborétumban pedig több tematikus útvonal található, ezek különböző növénycsoportokat és tájegységeket mutatnak be, egy-két, akár 3 órás programot is választhatsz. Az arborétum területén pedig ott van a Mini Magyarország Makett Park is, ami az ország legfontosabb építészeti nevezetességeinek kicsinyített másait mutatja be. Megcsodálható tehát a Budai várat, a parlamentet és számos más híres épületet interaktív elemekkel kiegészülve. Szarvasi Arborétum, ha felkeltette az érdeklődésed, akkor ne felejts majd ellátogatni, akár most ezen a nyáron.

Petőfi Rádió. Akinek fáj,

0: Petőfi Rádió minden magyar, a mai időjárás pedig ma is tökéletes arra, hogy kirándulj és felfedez az országban olyan csodás helyeket, mint például a Bükki Nemzeti Park. Fantasztikus túróútvonalak találhatók itt a Hórvölgy és a Ballavölgy környékén, például egy úgynevezett kétkörös tanösvény mutatja be a térség természeti és kultúrtörténeti érdekességeit. Például a nagykör az ott előbukkanó változatos kőzetfeltárásokhoz vezet el, ahol izgalmas látvány nyújtó sziklák és barlangok engednek betekintést a Bükk-hegység földtörténetébe, illetve megismerkedhetsz a hegyvidéken élő emberek egykori mesterségével és történelmével. Répás úta például egy igazi hegyi falu változatos és érdekes karsztos formakincsei révén a Bükki Nemzeti Park szigorúan védett területei közé tartozik. A határában emelkedő Ballabérc meredek oldalában pedig egy nem mindennapi sziklaódút csodálhatsz meg. Ez a Balla barlang, mely ősrégészeti leletei miatt fokozottan védett, egyébként egy inaktív forrásbarlang, 8 kisebb-nagyobb oldalágat is magában foglal, az üregben különféle felületi formákat, előregedett cseppkő lefolyásokat, illetve kevés borsókövet is lehet találni, és szabadon látogatható. Sőt, a völgyek találkozásánál fekvő néhány száz lelket számláló községben szállást és éttermet is találsz, a határban pedig a közelmúltban átadott Bükki csillagda is vár. A napfigyelésére is alkalmas, világszínvonalú távcsővel, planetáriummal, megtapogatható meteoritokkal, izgalmas virtuális űrutazással és egy tanösvénnyel. Egyébként a Bükki Nemzeti Park igazgatóság alapításának közelgő 50 éves évfordulójára hangolódva, most július 1-től elindítottak egy 7+1 pecsétes kaland elnevezésű játékot. Az első pecsétet tehát akár itt is beszerezheted. Komárom-Esztergom megyébe is persze érdemes közben ellátogatni, Tardos környékét is felfedezheted velem itt a Petőfin. Tarts velem a folytatásban, és azúttal a Kuplung zenekarral most ők nyomják a gázt a Petőfin.
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
2: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
4: a legújabb magyar zene.

Dalszöveggel itt a Petőfin hiát hallottad, elmegy melletted, mert hogy az élet ne menjen el mellettünk, tessék egy kicsit összeszedni magad, és akár útnak indulni, jó kiránduló idő van, az pedig, hogy hol is milyen lehetőségek várnak az országban, segítek felfedezni. Van például egy település, Tatabánya, Sütő és a Dunamendi térség felől is megközelíthető, fekvését egyébként alapvetően a Gerecse domborzata határozza meg, ez a legmagasabban fekvő település, Tardos. Nos hát Tardoson és a közvetlen környezetében több kisebb, rövidebben bejárható látnivaló is található Komárom-Esztergom megyében. Például a Vörös Mészkő bánya, ami Tardos egyik legfontosabb ipartörténeti helyszíne. A bánya egyébként magánterület, szabadon nem látogatható, viszont vezetett alkalmakon megtekinthető. A köznyelben Vörös Márvány bányaként is ismert. Vagy ott a Fekete Lajos emlékháza, helyi múltból, a szlovák hagyományokból és a falusi élet.

Kardostól mindegy 5 kilométeres ütő felé egy korábbi kőfejtő területén épült, 44 méter átmérőjű, 105 méter hosszú, a legnagyobb magassága pedig körülbelül 11 méter. Kardos környékén több jelzett turistaút is vezet, a falu kapcsolódik egyébként a Gerecse 50 teljesítmény túra útvonalához, és a térség az országos kék túra szempontjából is fontos kiránduló terület. Ha sikerült felfedezned, várom a részleteket Facebook oldalunkon, vagy a 0630 30 30 380-as számon, SMS-ben, illetve Viberen.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Győrben az FM 93.1-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Hát

0: hírek az utakról.
1: Baleset nehezíti a közlekedést az M1-esen Budapest felé Bicske térségében az átterelt sávban ütközött két személyautó a 36-os kilométernél, a baleset helyszínénél, a másik irányba, vagyis a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így tehát mindkét irányban csak egy-egy sáv járható, ez okozza a torlódást. Vigyázz magadra, balesetmentes további jó utat, egyéb infód van, bárhol fennakadást észlelsz, 0630 30 33 180, itt jelezheted. És akár úton vagy, akár még a munkában, bármit is csinálsz, ne feledd, a Petőfin változatos magyar zenék kínálat kíséri a mai napodat is. Rögtön jön a Heaven's T7.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Több, mint gondolnád.
3: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
4: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
5: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
4: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
4: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
5: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
4: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
5: a Petőfi Rádióban.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: 2 óra múlt 2 perccel, szép délutánt. Az ország északkeleti részén több helyen is elerett az eső, és le is hűlt a levegő. 14-16 fok mérhető, míg máshol bőven 20 fok fölött, már 30 fok közelében, ami majd jellemző lesz a következő napokra is. Heaven Street 7, ők indítanak ebben az órában.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Petőfi Rádió minden magyar, és a nyár az sokaknak egyenlő a Balatonnal és azzal az életérzéssel, amit több film is megörökített már. Csak úgy, mint az a fiktív szerelmi történetet bemutató alkotás, ami Demjén Ferencsel slágereivel került a mozikba. A romantikus zenés vígjáték ugye még 2024 év végén debütált, és az 1990 utáni magyar filmgyártás legnézettebb filmje lett. Aztán a film színházi musical változata is nagy sikerrel vonzotta újra és újra a nézőtérre az érdeklődőket, majd a tévéképernyő elő is, hiszen az év elején, valamint január 4-én is lejátszották. A folytatása a második részre pedig már nem is kell olyan sokat várni, hiszen november 12-én érkezik a mozikba a Hogyan tudnék élni nélküled című film második része. Addig is gyűjtsük mi is a balatoni emlékeket, ezúttal Marics Petivel és Márkus Lucával. Nők folytatják, El kell, hogy engedj, itt a Petőfi.

sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de fújtom, visszahúzol este lente. Ez a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió minden magyar. Remélhetőleg ez a nyár is tele lesz olyan élményekkel, amire majd jó lesz pár év múlva, akár a nyár végén is visszaemlékezni. Rengeteg fesztivál, rengeteg program itt van lehetőségként, hogy kikapcsoljunk és feltöltődjünk. Budapest és a Velencei tó között napközben például most fél óránként indulnak bővített férőhelyű elővárosi járatok, éjszaka pedig óránként közlekednek a Bagoly vonatok az EFOT-ra. A vonatokhoz csatlakozva Kápolnásik vasútállomástól még transferbuszokat is biztosítanak, emellett pedig menetrend szerint nappali és éjszakai autóbuszjáratokkal is megközelíthető a helyszín, sőt a Budapest felől érkező vonatokkal lehetséges a kerékpárszállítás is, vonatonként jellemzően 12 kerékpár helyjel, úgyhogy ha kerékpárral szeretnél sukoróra érkezni, akkor Velence megállóhelyig javasolják az utazást, ahonnan nagyrészt bringautón haladva egyébként körülbelül 20 perc alatt érkezhetsz a fesztivál helyszínére. A fellépők között Azariával, Bájelekszel és a Schleppel, Tidenivel és Biesével is találkozhatsz. Most ő folytatja itt nálunk.

0: mondjuk.
1: Csinszka énekelt itt a Petőfin, akivel egy 12 lépcsős útkeresést térképezhetsz fel a nagy lemezét hallgatva. Alternatív R&B, hip-hop, fúzió, jazz, pop, elektronika, ezek az elemek mind-mind találkoznak a zenéjében. Legközelebb Opuszta szeren találkozhatsz vele, ott fog majd fellépni. A szókimondó sajátos hangulatú dalaival pedig szintén villámgyorsan népszerűvé vált Jude Law, ott lesz az Efoton, de bulizhatsz vele Kunfehértón, illetve majd Kapolcson is. Most pedig itt a Petőfi.

0: hírek az utakról.
1: 5-6 kilométeres dugóval kell számolni az M5-ösön Röszke felé Inács és Újhartyán között. Ott történt egy baleset, sávzárás okozza a nehézséget. Távolabb Kecskemét felé pedig szalagkorlát építés miatt zárták le a külső és leálló sávot. Itt is van egy kis torlódás, kevesebb, de elég nagy, 3 kilométeres. Az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár térségében pedig két tergépocsi koccant az 57-es kilométernél a legbelső sávot zárták le. Baleset történt a 26-os számú főúton is, bár Éve térségében egy kidőlt fa nehezíti az előrejutást, a 42-es kilométernél félpályás lezárás mellett lehet haladni. Figyelmes, balesetmentes további jó utat, ha infod van 0630 30 33 180, jelez itt a részleteket. 3 perc múlva lesz 3 óra, rögtön jön az I Want and the Parazol is itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A 4 fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
7: Rendelek.
6: És a mosókapszula is.
7: Rendelek.
6: A WC-papír is az utolsó urigán van.
7: Sejtettem, azt is rendelek.
6: És mikor lesz itt?
7: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
6: Akkor én meg figyelem a készletet.
7: Persze, ahogy eddig is.
8: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
11: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
12: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A pontos idő, az ország észak-keleti részén pedig több helyen is eleredt az eső, nemrég Tiszafüredet is frissítette egy zivatar, míg ott 20 fok alatt a hőmérsékletek, máshol az országban 25-29 fok mérhető. Vigyázz magadra, balesetmentes közlekedés, jön az I Want and the Parazol.
0: Itt egy újabb óra.

0: Lányokra bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe felrepüljenek a hajtsatok.
1: A Petőfi Rádióban hallasz egész nap magyar zenét.
2: Itt vannak a hazai kedvencek.

Petőfi Rádió minden magyar. Változatosan a stílusokkal, a műfajokkal a nap 24 órájában. És ha imádod a zenét, akkor az se feled, hogy a Zenélő Budapest július 4-én vette kezdetét. Ez egy olyan koncertsorozat egészen augusztus 2-áig, ami a főváros legszebb történelmi helyszíneinen közel 600 ingyenes szabadtéri mini koncerttel készül és vár. Kamarazenétől a jazz produkciókon át minden mással. Például most szombaton a Várkert Bazárban Huszár Részfúvósok reneszánsz és barokk műsora lesz hallható, látható, míg a Budai Vár Csíkos udvarában vasárnap klasszikusok érkeznek jazz feldolgozásban. És ha már jazz, akkor ne feledkezzünk meg Fábián Juliról, a magyar jazz énekesnő, dalszövegíró, dalszerzőről, aki már 9 éve, hogy elhagyta a földi világot, 2017. december közepén hunyt el, ma lenne 46 éves. Sok boldogságot kívánunk Fanándornak, a magyar hajótervező, építő, óceáni szóló vitorlázónak, az első magyarnak, aki egyedül kerülte meg vitorlásával a földet, és Gömöri Zsoltnak, azért a művek tagjának, hiszen ő is ma ünnepel, csak úgy, mint Kovács Nóra, az egyik legtöbbet foglalkoztatott szinkronhang, olyan hollywoodi sztárokat szólalt az meg magyarul, mint Emma Thompson, Michelle Pfeiffer, Kim Basinger, Demi Moore, vagy éppen Jamie Lee Curtis. Sok boldogságot tehát az ünnepelteknek, így a Lukréciáknak és Hajnalkáknak is, hiszen ma ők a névnaposok, akiket akár rajtunk keresztül is meglepetsz, majd a kívánság műsorban. 0630303380, majd ide címezd az üzeneteket, SMS-ben, illetve Viberen. Közben hangosíts bátran, egy

Petőfi Rádió minden magyar. Ezen a héten a csók és a csokoládé világnapját is ünnepelhetjük, holnap a pizzáét, ma pedig a nemzetközi ne tedd az összes tojásod egy omletbe nap van. Hallottál már erről? Az ünnepneve egyébként a ne tedd minden tojásodat egy kosárba mondásból ered, ami arra figyelmezteti egyébként az embereket, hogy ne összpontosítsák minden erőfeszítésüket vagy minden reményüket egy vállalkozásba, mert elveszíthetik az egészet. A hasonlat ugye az omletre is alkalmazható. Te voltál már például olyan éhes, hogy túl sok tojást ütöttél a serpenyőbe, aztán a végén egy hanyag rántottát kaptál mondjuk, aminek a fele ott marad? 0-30-30-30-380, ezzel kapcsolatos sztorik jöhetnek szép számmal ide SMS-ben, Viberen vagy a Petőfi Facebook oldalán is. Ugye nem csak világnapok, hanem különböző éjszakák is vannak ilyenkor. A nyáron például múzeumok éjszakája, gondolatunk ilyenre, vagy jön például közeleg egyetlen éj, amikor a drót kötélpálya Zugligetben hajnali közlekedik, a Budapest esti fények pedig a magasból csodálhatók meg. A lipegő éjszakáján, sőt a völgyállomáson majd élőzene fogja szórakoztatni az utazókat, de a lipegők mellett a cirkuszok éjszakája is közeleg, szombaton lesz, úgyhogy lehet készülni, itt a Petőfin pedig. Változatos magyar zenei kínálat a továbbiakban is, ezúttal a

0: vársz, netán már hazafelé, 3 perc múlva lesz 3:44. Hát a délutáni programok még csak most kezdődnek igazán, baráti találkozóknak kiváló alkalom. Te mivel fogod tölteni a mai napot? Van már terved, ötleted, vagy sodrodsz az árral? Ne feledd, a Petőfi folyamatosan veled van, és változatos magyar zenei kínálat, sőt, mindent megtudhatsz majd a borokról, még a díjnyertesekről is. Balatoni gasztró és borturizmus, el lesz majd a téva a Kultúrfitnessben az esti óránkban Szani Rolandnál, aki ifja Andrusics Ferenc borásszal beszélget. Majd aztán Oszter Alexandra színésznő kézőművésszel, színházról, festészetről és még a Pavarottiról is. Előtte a kívánság műsorban pedig ne feledd, ma is bárkit meglephetsz kedvenc magyar slágerével, majd Szikora Tominál, sőt Petőfi is ajándékcsomag, amit beszerezhetsz majd az elkövetkező órákban. A részleteket figyeld, egyet ne felejts, van ami változatlan, az a 0630 30 30 380, a számunk, ide küldhetsz SMS-t, Viber üzenetet. És itt vannak veled a legjobb hazai kedvencek is. Mindjárt érkezik például Wolf Kati, velünk lesz a Carson Koma, illetve most a Galaxisok a Petőfi.
1: Soha nem veszi fel a telefon, és mindig lenyúlja legjobb ruhámat, én meg napokig keresem a fák között az ősz.

0: És visszatérnek a 30-ok feletti csúcsértékek is, melegszik a levegő és a hőmérséklet, a tavaink pedig egyelőre elég frissítőek, gondolva itt a Balatonra, ami jelen állás szerint 20 fokos. Számunk 0-30-30-30-380, ne feled, folyamatosan informálhatsz minket itt a Petőfin. Szélvédős Feri küldte például nemrég, hogy Veresegyházon az iskolával szemben ellenőriznek, az M5-ösön pedig továbbra is nagy a dugó egy korábbi baleset után Röszke felé Inácsi és Újhartyán között 5-6 kilométeres, távolabb Kecskemét térségében pedig szalakorlát építés miatt, mivel két sávot lezártak, itt 3 kilométeres tolódásra kell számítanod. Szikora Tomi is megérkezett, 4-től ma is a Petőfi csúcs indul vele, és jetlag, illetve Márzs is itt lesz rögtön, szép délután.
1: Tessük fel minden szürke falra, átrajzoljuk az éjszaka.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 9 30 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Délután 4 óra van, hogy mi várható a folytatásban? A legnagyobb magyar zenék, megígérem, hogy nem beszélek sokat, adom a legfrissebb, legkedveltebb magyar slágereket, a közlekedési infokat, sőt, hamarosan játék következik, nyerj Petőfi Rádiós ajándékokat!
2: Itt egy újabb óra!

0: Petőfi Rádió Minden Magyar, ez volt az egyik legújabb kedvencünk. Imágo Mundi Káosz, ezt pörgette a délutánunkat pontosan 4:45 múlt egy perccel. Kitartásra dolgozol, és hogyha vezetés közben hallgatsz minket, akkor figyelj!
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Bepattanok melléd az autóban, és a Petőfi Rádióban a délutáni csúcsforgalomban folyamatosan informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, baleset van az M5-ösön Röszke felé Inács és Újhatján között a 41-es kilométernél. Sávzárás van és több kilométeres dugó, tehát baleset az M5-ösön Inács és Újhatján között a Röszke felé vezető oldalon, távolabb pedig Kecskemét térségében szalagkorlát építés miatt. Sávzárás van és szintén több kilométeres dugó, emiatt készült át plusz menetidőre, hogyha az M5-ösön közlekedsz és Szeged felé tartasz, mert mind a 40-es kilométernél, mind a 72-es kilométernél torlódás várható. Az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár térségében két tehergépkocsi koccant, az 57-es kilométernél a legbelső sávot lezárták, tehát baleset van az M7-esen Budapest felé Székesfehérvárnál, és a 445-ös főúton az 5-ös főúti csomópontnál két autó ütközött, itt a 10-es kilométernél egy sávon megy a forgalom, tehát baleset van a 445-ös főúton, az 5-ös főúti csomópont közelében. És te merre vagy éppen merre vezetsz? Ha balesetet, lámpahibát, bármilyen fennakadást tapasztalsz, jelez nekünk, dolgozzunk össze, és adj hírt Körösszakáról, Dunaújvárosból, Bábolnáról, hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Hamarosan játék következik Petőfi Rádiós ajándékcsomagért, addig Blanche és a Fecske most.

Petőfi Rádió, minden magyar. Nem punyadunk a délutánban. Hamarosan egy kis izgalmat, játékot ígérek. A nyeremény egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Hogy mi ezért a teendőd? Csupán annyi, hogy figyelni, figyeld a zenék közötti felhívást. Amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy jelentkezz SMS-ben a 0630303380-on. Írd meg nekünk az óra előadóját és a szám címét. Ha elég gyors vagy, ha te vagy a leggyorsabb, visszahívlak egy Petőfi Rádió szlogenért, cserébe pedig tér a Petőfi Rádiós ajándékcsomag, amely bögrét, nyakpaszt és bevásárló táskát is tartalmaz. Kacsintok, a játék pár perc

0: Pannonia, a Petőfi Rádióban minden magyar, és ez volt az óra nyerő slágere. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot ér annak a hallgatónak, aki elsőként küldött nekünk üzenetet a 0630 30 30 380-on. Ha te voltál, figyeld a telefonot!
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Figyelem, az M5-ösön újabb baleset történt. Két kamion ütközött össze a határ felé vezető oldalon, a Balázs csomópont után a 150-es kilométernél. Itt a külső sáv foglalt, tehát baleset az M5-ösön a Balázs csomópont után a 150-es kilométernél. És korábban baleset volt Inács és Újhartyán között is, viszont itt a sávzárás véget ért, így a korábbi 4-5 kilométeres dugó feloszlóban van, de még mindig plusz menetidővel, lassabb haladással kell tervezned, kalkulálnod, hogyha az M5-ösön utazol, és Szeged az úti célod. A 445-ös főúton az 5-ös főúti csomópontnál két autó ütközött össze a 10-es kilométernél. Itt a forgalom csak egy sávon halad, tehát baleset a 445-ös főúton. Az 5-ös főúti csomópontnál, Budapesten pedig baleset történt a Tököli úton befelé, a Róna utca után. Itt csak egy sáv járható, tehát baleset a Tököli úton befelé, a Róna utca után. És neked mi lesz az úti célod? Merre vezetsz éppen? Adj helyzetjelentést az egész országból. Kiskörösről, Szegedről, Zalaegerszegről. Hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
3: Sziasztok, Soblóher Barbara vagyok a Blá Louisiana-ból. Hallgassátok

0: Petőfi Rádió minden magyar. Játszunk a folytatásban, hiszen nemrég szólt az óra nyerőslágere. Mindenki tudta kivétel nélkül, de hogy ki volt a leggyorsabb üzenetküldő, az most fog kiderülni.
1: Tessék.
0: Halló, szia, a meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok.
1: Ó, hello, szia.
0: Hogy szólítatlak?
1: Regina vagyok.
0: Regina. Mindenkit megelőzve befutott az üzeneted, úgyhogy bent vagy a játékban. Mit szólsz?
1: Úristen.
0: Mennyire izgulsz egy tízes skálán?
1: Hát, 11.
0: Na, akkor ne izgulj, nyugi, mert két nagyon egyszerű, roppant egyszerű kérdésem van. Felkészültél?
1: Igen.
0: Mondd kérlek, hogy mi volt az óra nyerő slágere?
1: Despannónia.
0: Igen, és mondd kérlek a Petőfi Rádió szlogenjét.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Szuper, látod, ezért nem kell izgulnod, mert megvan, te nyertél! Gratulál!
1: Nagyon örülök.
0: Megvan a Petőfi Rádiós ajándékcsomagod, ez bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát is tartalmaz.
1: Szuper! Ez volt az első ilyen játékom egyébként, soha nem küldtem még sehova SMS-t.
0: Tényleg? És ilyennek képzelted?
1: Tényleg. Hát igen, valami ilyesmi érzésnek, ilyen izgulósnak.
0: Azért szerencsésnek mondhatod magad, tehát hogyha még sosem játszottál nyereményjátékokon, és így random elsőre beküldöd, és ez így összejön, tehát gratulálok akkor a nyereményedhez, és a következő dalt is neked játszom, a Balkán VIP és a Lomkoronákat ír lesz.
1: Ú, szuper, köszönöm szépen.
0: Játékot holnap is indítok.

0: a Karbonfúc és a Club Lights. Petőfi Rádió minden magyar. Félszemünk folyamatosan az utakon, figyelem, baleset történt az 57-esen. Három személyautó ütközött össze Kozár Michelin térségében az 57-es kilométernél. Ezért itt a forgalom csak egy sávon halad. Tehát baleset van Kozár Michelin közelében az 57-es főúton. Számítok a további hírekre, és te is számíthatsz rám. A folytatást mindjárt a Compact Disco és a Hősök közös dala, a Minden rendben.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
2: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
1: Ez a Kultúrfitness.
2: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Nyerj S-Büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj július 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-Büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-Büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
1: A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy az Odüsszeia című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
1: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
2: De azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
2: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
8: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
1: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 5 óra van. Munka után is számíthatsz rám a Petőfi Rádióban, de ha még dolgozol, túlórázol, tartom benned a lelket. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdésben a Compact Disco és a Hősök pörget fel minket. Maximumra kapcsolunk. Ez a Minden rendben.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

0: friss hírek az utakról.
1: Mindig szemmel tartjuk az utakat, hogy neked könnyebb legyen közlekedni, hazajutni. A Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, az 57-esen három személyautó ütközött össze Kozár Mislány térségében az 57-es kilométernél. Itt a forgalom csak egy sávon halad, tehát baleset van az 57-es főúton Kozár Mislány térségében az 57-es kilométernél. A 445-ös főúton az 5-ös főúti csomópont közelében két autó ütközött össze, itt a 10-es kilométernél egy sávon megy a forgalom, tehát baleset van a 445-ös főúton az 5-ös főúti csomóponthoz közel, és az M5-ösön korábban két kamion ütközött a határ felé vezető oldalon, a Balázscsai csomópont után a 150-es kilométernél, itt le van zárva a külső sáv. Tehát baleset az M5-ösön, a határ felé Balázscsánál a 150-es kilométernél. Vigyázz magadra, vezess óvatosan, és dolgozzunk össze ma is, várva még frissebb helyzetjelentéseket az egész országból, Turkevéről, Orosházáról, Nagykállóból. Hívd most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: Közben nézem a hőtérképet, Békéstava 22 fok, Szeged 28 fok, Nagykanizsa 27 fok. Nálad mennyit ír az autó? A turbódala most elkísért téged útközben, iránytű

0: Petőfi Rádió minden magyar. Új kedvenc következik az Ári Maffiától és Betonhofitól, Nesztek. Mert van az a pillanat, amikor az embernek már nincs kedve magyarázkodni, inkább hagyja, hogy az eredményei beszéljenek helyette. Hát nagyjából erről szól a következő dal, a Nesztek, amely egy magabiztos, lendületes üzenet, hogy nem kell mindenkinek megfelelni, nem kell minden kritikára reagálni, egyszerűen csak menni kell előre, beszéljenek helyettünk a számok. Az Ári Maffia és Betonhofi ezt az üzenetet csomagolták ebbe a dalba, ami egyszerre önironikus, vagány és tele van odaszúrásokkal. Nesztek itt a Petőfit!
1: Szevasztok, én kérjem.

0: Friss hírek az utakról.
1: Hazakísérünk. Figyelem, hallgatóink jelezték, hogy baleset történt az M85-ösön Győr felé a 82-es kilométernél a lehajtónál. Két kamion ütközött össze, torlódás van. Tehát az M85-ösön Győr felé, ahol két kamion ütközött össze a 82-es kilométernél a lehajtónál. Köszönjük az infót. Az M5-ösön baleset van, két kamion ütközött Balázsi csomópontja után a 150-es kilométernél le van zárva a külső sáv. Ezért van tehát lassulás az M5-ösön a Balázsi csomópont után a 150-es kilométernél a határ felé vezető oldalon. És egy személyautó a belső szallakorlátnak hajtott az M1-esen Budapest felé Győr térségében, a 111-es kilométernél van torlódás, tehát baleset az M1-esen Győr térségében Budapest felé a 111-es kilométernél. Várom a további közlekedési infokat, a még frissebb helyzetjelentéseket és agyhírt Paksról, Füzesabonyból, Dabasról, Csörges a 061-759-6060-on.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Hogy mi történik most az utakon? Várom a híreket, és mondom is ezeket. Baleset van az M85-ösön, Győr felé, a 82-es kilométernél, a lehajtónál két kamion ütközött össze, ezért van tehát torlódás az M85-ösön, Győr felé, a 82-es kilométernél, a lehajtónál. Köszönjük a hírt, várom a továbbiakat is. Viber számunk 06 30 30 30 380. Ez a szám pedig az üzenetek miatt is fontos. Már csak egy óra is kezdődik a kívánság műsor, akár meglephetjük a névnapos Lukréciákat vagy a születésnaposokat is egy dallal. Írj! Hat után pedig a folytatás, hiedal a Hulettörsz!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: 30 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az ön ideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
0: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az aranyászok dobozos sör 319 forint, két termék vásárlásakor a 60 g-os Lay's sajtos chips 449 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
5: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
5: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
5: a Petőfi Rádióban.
6: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
7: Rendelek.
6: És a mosókapszula is.
7: Rendelek.
6: A WC-papír is az utolsó urigán van.
7: Sejtettem, azt is rendelek.
6: És mikor lesz itt?
7: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
6: Akkor én meg figyelem a készletet.
7: Persze, ahogy eddig is.
8: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
2: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 6 óra után is mondom a közlekedési infókat, te csak élvezd az utat és a zenét. Számíthatsz rám a folytatásban a Petőfi Rádióban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Itt a kezdés, He and All Who Matters, de játszom mindjárt a Halott pénz és Dash egy-egy zenét is.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

0: napokról.
1: Elsők vagyunk a közlekedési hírekben, a délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként informálunk téged az utakról. Figyelem, egy személyautó a belső szalagkorlátnak hajtott az M1-esen Budapest felé Győr térségében, itt a 111-es kilométernél a belső sáv foglalt, ezért van tátorlódás az M1-esen Budapest felé Győr térségében. Az M0-ás déli szektorán is baleset van az M6-os csomópontja után az M5-ös felé vezető oldalon, több autó ütközött össze a 12-es kilométernél, ezért van tátorlódás az M0-áson, az M6-os csomópontja után az M5-ös felé vezető oldalon. És két kamion ütközött össze az M5-ösön Röszke felé, a Balázsjai csomópont után a 150-es kilométernél. Itt a torlódás már meghaladta a 3 kilométert, tehát baleset van az M5-ösön, a Balázsja csomópont után Röszke felé a 150-es kilométernél. Vezess óvatosan, téged is hazavárnak, én pedig várom, gyűjtöm a közlekedési infokat az egész országból, Fonyódról, Kapuvárról, Tiszavasváriból. Csörges most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ki az, aki szerint a tiltott gyümölcs mindig édesebb? Itt egy dal, amely pont erről szól. Arról az érzésről, amikor tudjuk, hogy két ember nem való egymásnak, mégis újra és újra egymás felé sodorja őket az élet. Dash Young Fly kiskecce a Petőfi Rádióban. A dal, amely olasz életérzést idéz elő, és a könnyed trackhez pedig egy napsütötte tengerparti videóklip is készült. A klip a neten, nálunk a dal Dash Young Fly kiskecce a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.
2: Kiskecce lány a sötétben, vele virrad rám a hajtad.
1: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió.
1: Friss hírek az utakról.
2: Figyelem, 20 percenként jelentjük az utak híreit ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban a Petőfi Rádióban. Egy személyautó a belső szalagkorlátnak ütközött az M1-esen Győr térségében Budapest felé a 111-es kilométernél. Ezért lehet át torlódás az M1-esen Győr térségében Budapest felé. Baleset történt az M30-as autópályán a határ felé Szikszó térségében. Egy személyautó és egy kamion ütközött a 46-os kilométernél. A belső sáv le van zárva, tehát baleset van az M30-as autópályán a határ felé Szikszó térségében. Az M0-ás déli szektorán pedig az M6-os csomópontja után az M5-ös felé vezető oldalon több autó ütközött össze a 12-es kilométernél. Emiatt torlódik a kocsisor az M0-áson, az M6-os csomópontja után az M5-ös felé vezető oldalon. Vigyázz magadra! Számítok rád, várom a további közlekedési infókat az egész országból, Kiskunlaszházáról, Tárkányból, Mosonmagyaróváról, Csörges a 0-at 1-7.

Filótonik százszor a Petőfi Rádióban minden magyar, és most jön a pontosítás. Több hallgatónk is jelezte, például Endre is, hogy az M1-esen Győr térségében nem Budapest felé, hanem Hegyeshalom felé van a baleset. Egy személyautó a belső szalagkorlátnak hajtott, mindezt át az M1-esen Győr térségében Hegyeshalom felé. Jó utat mindenkinek a 30Y-nal. Egy pár.

Petőfi Rádió, minden magyar. Ha valaki erre a hétre vette ki a Szabit, akkor hát nem tőle fogunk tanácsot kérni, hogy mikorra tervezzük a szabadságunkat. Ezen a héten nem feltétlen a legjobb nyaralós idő volt. A hétvége viszont annál inkább napsütést és 30-32 fokot igazi strandidő tartogat majd. És ahogyan nézem az előrejelzésünket, a jövő hét végig 32-33 fokot ígér napsütéssel. Talán a hétfőn lesz egy kicsit szeles nap, hidegfront érkezik, de a jövő hét maximálisan nyaralós időt ígér 33 fokkal. Már csak 7 perc és kezdődik az élő kívánságműsor, tehát hogy mit hallgassunk, mit hallanál szívesen, akár utazás közben, vacsi közben, várom, hogy becsörögj 061 759 60 60, addig itt a Gipó Cirkusz és a gyerek kicsi a Petőfi.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar, itt a Queen B és az Ajajaj, és hogy mi legyen a következő dal, ezt te is megírhatod. Indul a kívánságműsor, 0630-30-30-380, ez a Viber számunk. Az első zenét Andi választotta, a világ legjobb kolléganőjének, Krisztinek, aki születésnapos. Isten éltessen! Az imádó mond is a 20, mindjárt a tiétek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Ez a nagy diák tesztek vetélkedő sorozatának egy újabb állomása, a nagy diák sportteszt, amelynek ez tehát a színpadi televíziós nagy döntője. Melyik városban rendezik a 2028-as nyári olimpiai játékokat?
3: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik, több mint gondolnád.
7: A kemény hétköznapok után.
4: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
7: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
4: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy az Odüsszei című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
7: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
4: De azért legyél éber.
7: A magyar zene most szombaton és vasárnap
4: nyereményt ér.
7: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
4: Minden magyar.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az aranyászok dobozos sör 319 forint, két termék vásárlásakor a 60 g-os Lay's sajtos chips 449 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Imágó Mundi, 20. Ma ezzel indul az élő kívánság műsor, te, hogy melyik dal legyen a következő. Várom, hogy megírt 0630-30-30-380, vagy ne légy szégyenlős, hidd most a kívánság vonalat. 061-759-6060.
7: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió kiválságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: De most üzenetek, amelyek a 06-30-30-30-380-ra érkeztek. Szia Tomi, szeretnék kérni egy dalt magamnak, hogy jobban menjen a vacsora készítés, és várom haza a páromat, Gábort Ausztriából, írja Betty Mémfőcsanakról. Betty, hát akkor együtt főzőcskézünk, a következő zenét neked fogom játszani. 061-759-6060, csörgünk, halló!
3: Ja, Tomi!
2: Szia! Hogy szólíthatlak?
3: Kötöm neked SMS-t.
2: Na hát, hogyha már felhívtál, akkor most már mondd el inkább, jó?
3: Zsófi vagyok, szeretnék kérni tőled egy zenét.
2: Kinek szeretnél számot küldeni?
3: A családomnak, az ismerőseimnek, Zsófitól.
2: Oké, mi lesz a programod most este, Zsófi? Mit csinálsz?
3: Hát most nézem a Petőfi Rádiót.
2: Nézed be, mint a YouTube-on?
3: Nem, a tévében.
2: Hát, és mit látsz, hogyha a Petőfi Rádiót nézed?
3: Hát, most megy valami zene.
2: Azt hittem, hogy valami kandi kamera van most a stúdióban, és hogy látsz engem.
3: Nem.
2: Mert szoktam egyébként TikTok live-ozni, ma is fogok, és ott viszont tényleg láthatod, hogy mi történik a stúdióban, de azt majd később fogom indítani.
3: Igen, szoktam. Most is bekövettelek.
2: Na, nagyon köszönöm, hogy követsz akkor TikTokon is, akkor majd ott is találkozunk, meg akkor most játszok neked zenét, jó?
3: Jó, köszönöm.
2: Köszi, szia.
3: Ja.
2: Des Levél, a kívánságműsorban a Petőfi Rádióban. És te, kinek üzennél? Csörges most!

0: egyszerű. Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rengeteg az üzenet. Szia Tomi, már nagyon rég hallottam a Valmar Balatoni Lány című számát. Én ma ezt szeretném tőled kérni a kívánságműsorban, írja Viki Sárbáról. Viki, oké, rendelés felvéve, mindjárt játszom. Velünk van Ági, aki Egerben hallgat minket. Téged is ezzel a számmal lepünk meg. És hogy még kinek játszhatom, azt már te mondhatod. Halló!
3: Jó napot kívánok, Kossuth Ata vagyok.
2: Üdvözlöm!
3: Vadoszentgyörgyre, Vesutca 1-ből. Tettek én egy számon.
2: A legjobb helyen van. Kinek szeretne számot küldeni?
3: Édesapámnak, meg édesanyukámnak.
2: Legyen így, akkor meglepjük a szülőket most a Petőfi Rádióban. Valmar, Szikora Róbert, Balatoni Lány.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor.

0: 0659 60 60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Az üzenetek mellett pedig Tomi számít a közlekedési infókra is. Az M0-ás déli szektorán az M6-os csomópontja után az M5-ös felé baleset van, a 12-es kilométer előtt várható torlódás, tehát baleset az M0-áson az M6-os csomópontja után az M5-ös felé vezető oldalon, és két kamion ütközött össze az M5-ösön Röszke felé a Balázs csomópont után a 150-es kilométernél, 4 kilométeres dugó van az M5-ösön Röszke felé Balázs csomópontja után a 150-es kilométernél. Vigyázz magadra! Hanga küldött nekem Viber üzenetet, akik szintén utazás közben hallgatnak minket anyával, apával, valamint a legjobb barátnőivel, Orsival. Ők most indultak nyaralni, az úti cél pedig Zalakaros, 4 éjszakát töltenek majd ott. Érezzétek jól magatokat, Fluor, sosehol keserű, ez a tiétek!

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Yeah.
2: Szia, én Tomi vagyok, és te?
3: Én Bíborka tegnaptól.
2: Ó, szia Bíborka, emlékszem, igen, tegnap is telefonáltál. Na és, hogy telt a mai napod, hogy vagy ma?
3: Jó, itt van a barátnőm is, akinek tegnap küldtem a számot, és az lenne a kérdés, hogy ma hallgathatunk-e Nagy Bogit?
2: Hallgathattok Nagy Bogit, természetesen, melyik a kedvenc tőle?
3: Jól leszek újra.
2: Jól leszek újra. Ha szeretitek, akkor ezt a zenét nagyon. Tudjátok a szövegét is?
3: Igen.

0: a kívülről.
1: Akkor leteszteljük most, mert ezt indítom nektek.
0: Köszönjük.
1: És mi a program? Mit csináltok? Csajos este lesz?
0: Hát nem, jönnek ki a keresztanyukám, meg kicsit csütögetünk
1: én. Na, jól van, szuper. Érezzétek akkor jól magatokat, akkor a zenét már is indítom.
0: Köszönjük.
1: Köszi, hello. Ez a legújabb.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: 3 perccel 8 előtt gyors közlekedési info. Mi mindig több kilométeres a dugó az M5-ösön Röszke felé, mert a Balázs csomópont után a 150-es kilométernél két kamion ütközött össze. A külső sávban vannak a sérült autók, ezért 4 kilométeres a dugó az M5-ösön Röszke felé, Balázs csomópont után a 150-es kilométernél. Vigyázz magadra, jó utat! 8 után is számítok a közlekedés infokra és az üzenetekre, hiszen nálunk 9-ig tart a kívánság műsor. A következő zenét Péter választotta a kollégájának, Walternek. Intim Tornai Legál örökké.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami AirJet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
3: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
3: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
3: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
3: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
3: a Petőfi Rádióban.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az aranyászok dobozos sör 319 forint, két termék vásárlásakor a 60 g-os Lay's sajtos chips 449 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Pontban 8-kor, még 60 perc a tiéd, az élő kívánság műsort hallod a Petőfi Rádióban. Hello, szép estét, jó vacsit, a mikrofonnál Szikora Tamás. És hogy neked melyik dal esne jól, várom, hogy megírt. SMS Viber 0630 30 30 380.
3: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

engem négy évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 20:17, rengetegen együtt vagyunk, utazás közben is, éppen ezért várom a közlekedési infokat, és folyamatosan mondom is ezeket. Figyelem, a 82-es főúton Veszprém térségében baleset történt, több autó ütközött, éppen ezért teljes útzár van a 2-es kilométernél, tehát a 82-es főúton Veszprém térségében baleset miatt van teljes útzár a 2-es kilométernél. Mindenkinek jó utat kívánok, és a közlekedési infok mellett számítok az üzenetekre is, hiszen ez a kívánságműsor. Akár fordítva is működünk, add meg nekem a címzett telefonszámát, én pedig rácsörgök, és így lesz igazi a meglepetés, mert a reakcióját a rádióban is hallatod, így ez fog történni most is. Reméljük, hogy felveszi a telefont. Halló, szia Miló, meglepetés a Petőfi Rádióból, Szikora Tamás vagyok.
3: Hello, szia Tomi.
2: Hello, szia, az élő kívánság műsorból hívlak, élőben vagy a rádióban, meg a TikTokon is, mert hogy TikTok live-ot indítottam, és anya súgta meg nekem a telefonszámot, van átadandó üzenetem számodra. Egyrészt szeretne neked gratulálni a sikeres kresszvizsgádhoz, úgyhogy ezt most mi is megtesszük, gratula!
3: Köszönöm szépen.
2: Másrészt pedig súgott, hogy holnap nagy nap van, mert holnap leszel 17 éves, úgyhogy előszüli napozunk itt a Petőfi Rádióban, és kívánunk neked nagyon-nagyon boldog születésnapot!
4: Happy birthday!
2: Úgyhogy kedves
3: Köszönöm
2: Miló!
3: Szépen.
2: Hát remélem, hogy akkor így jól fog indulni a születésnapod.
3: Igen, igen. Ebben a pillanatban léptem be éppen a TikTok live-ba, és hát pont csörgött a telefon, fú, de meglepődtem.
2: Na tessék, akkor jó volt az időzítésem, a legjobb volt az időzítésem. Mit csinálsz igen. Egyébként, milyen volt a napod?
3: Hát délután dolgoztam, de hát már igazából annyira elfáradtam, hogy délután aludtam, és így nem régen keltem föl. Most egy kicsit így megkeveredtem, de most már szerencsére egy kicsit most már lejjebb fog menni így a munka, szóval lett idő pihenni.
2: Holnap, születésnap. Remélem, igen. Hogy azért lesz időd ünnepelni, pihenni egy kicsit.
3: Igen, igen, igen, igen.
2: Anya azt üzeni neked, hogy jövő héttől új élet kezdődik, nagyon szeret téged, és mindig melletted lesz.
3: Na, köszönöm szépen.
2: Én pedig a következő dalt is neked játszom a Petőfi Rádióban, Zsudló és a Miért ne, akkor ezt játszom az ünnepeltnek, és előszüli napozunk még egyszer isteniltesen.
3: Köszönöm.
2: Szép estét, minden jót neked, szia-szia, ciao.
3: Nektek is, hello.
2: Várom a további üzeneteket is. Ez az élő kívánságműsor 9 óráig, nem csak a rádióban, hanem élőben a TikTokon.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, Szikora Tamás.

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene. Gathering up

0: 06 1 759 60 60. Tomi már várja hívásod.
1: És Tomi várja az üzeneteket is a 06 30 30 30 380-on, valamint TikTokon live-ban, mert hogy TikTok live-ot indítottam, a live-ot Petőfi Rádió, hashtag Petőfi Rádió stúdió néven találod meg. Ármin például Horvátországból csatlakozott hozzánk, azt nem tudom, hogy ott nyaralsz, vagy ott élsz, de örülök, hogy ott is minket hallgatsz és minket nézel. Máté a Balatonra tart a családdal együtt, úgyhogy nektek is játszom a következő dalt, és élvezétek a pihenést, a vakációt, ezt kívánom tehát Máténak és a családjának. Kellerke üzenete is befutott. Hello Tomi, kint vagyunk, búzát aratunk, titeket hallgatunk napi 12 órában. Kérhetünk egy számot? Kellerke, ez csak természetes. Vagosi Brothers Company, visszajövök, ez lesz a tiétek. Szia, szeretném kérni a következő számot magamnak, mert 5 nap múlva lesz a születésnapom. Ezt név nélkül kaptam meg, de természetesen mi így akkor felköszöntünk és előszüri napozunk. Meglepünk téged is a következő dallal. És hogy még kit? Az most fog kiderülni. Fordul a kocka. Add meg nekem a címzett telefonszámát, akinek szeretnél meglepetést okozni, én pedig felhívom őt élő, egyenes adásban. Reméljük, hogy felveszi a telefont. Nem vette fel a telefont, pedig Boglárka a legjobb barátnőjét szerette volna meglepni. Nem csak egy dallan, hanem azzal az üzenettel is, hogy kedves Lili, nekem te vagy a legjobb barátnőm, jobbat nem is kívánhatnék, és a következő dalt neked szeretném küldeni. Bagosi Brothers Company, visszajövök, tőlünk, nektek. Ez következik most a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 20:41. A műsor nem csak hallható a rádióban, hanem élőben is nézhető a TikTokon, mert hogy TikTok live-ot indítottam. Hashtag Petőfi Rádió stúdió néven találod a live-ot. Például itt írt nekünk Réka, csak annyit írt: Tomi, engem vidíts fel. Réka, most meséljek viccet, vagy mi? Oké. Mi a palacsinta fővárosa? Lekváros. Bocs, Réka, remélem, hogy fel tudtalak vidítani. Ha ezzel nem sikerült, akkor a következő dalal annál inkább fog. Bye Alex és a Slep, Bababó, ezt fogom neked is játszani. És még hogy kinek? Edina írt nekünk: Szia Tomi, szeretném, hogyha felköszöntenéd a kisunokámat a születésnapja alkalmából. Sophie az ünnepelt. Kedves Sophie, Isten éltessen! És kívánunk neked nagyon-nagyon boldog születésnapot! Noel is csatlakozott hozzánk, aki Szerbiában hallgatja a műsort, úgyhogy megajándékozunk téged is a következő zenével.

0: neked átadni a rádióban. Benne vagy?
1: Bencső, persze.
0: Szandi adta meg a telefonszámod, ő írt nekem. Hát egy hosszú üzenetet írt, úgyhogy ebből szemezgetek, figyelj. Drágám, tudom, hogy néha sokat feszekszünk, és néha úgy élünk, mint egy igazi olasz pár. De egyetlen dologban sosem kételkedtem, abban, hogy őszintén szeretjük egymást. Nagyon-nagyon szeretlek, kitartunk egymás mellett jóban, rosszban, akkor is, amikor könnyű, akkor is, amikor éppen nem az. Szeretném, hogyha tudnád, hogy bármi is történjen, mindig te leszel az én emberem. Köszönöm, hogy velem vagy, és köszönöm, hogy együtt gyűjtögetjük az élményeket. Nagyon-nagyon szeretlek. Írja tehát Szandi.
1: Köszönöm szépen, hogy üzenetek, jól esett.
0: Sőt, egy nagy puszit is küld a rádióban. Te mit szeretnél üzenni?
1: Én is küldök neki egy nagy puszit, és hiányzik.
0: Mikor fogtok találkozni?
1: Vasárnap.
0: Na, szuper. És említi a sok-sok közös élménygyűjtést. Mi lesz a következő? Mi a következő bakancslistás élményetek? Vagy ahová szeretnétek elutazni?
1: Hát most nyáron elutazunk igazából itt Magyarországon belül, de megyünk nyaralni.
0: Aha, megvan már az úti cél?
1: Igen, Sárvár.
0: Na, szuper. És voltatok már ott korábban? Visszajáró hely lesz, vagy ez lesz az első?
1: Nem, ez az első kör.
0: Na, hát akkor érezzétek jól magatokat, én pedig a következő dalt is neked játszom. Bye, Alex és a Bababó, most a tiéd lesz a Petőfi Rádióban.
1: Köszönöm szépen.
0: Minden jót. Neked is. Ciao, szia-szia. Várom a további üzeneteket. Ez a Kívánság műsor ma is 9 óráig.
2: Petőfi Rádió Kívánság műsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
3: Kérd most kedvenc magyar zenét.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Merci üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort, aki a kislányának, Hannának kíván rajtunk keresztül nagyon boldog születésnapot. Hanna, Isten értessen téged nagyon-nagyon sokáig, és remélem, hogy ünnepeltek majd a hétvégén. Már csak néhány perc és kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal, kívánságműsor pedig legközelebb holnap lesz a Petőfi Rádióban. Én léptem. Szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
0: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
0: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
1: Ez a Kultúr Fitness.
0: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
4: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
5: Nagyon jó megúszó voltam.
6: Pákráztam a rohanó szarvasok után.
7: Mondom, hát ez nem lehet.
8: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
9: Imogoszú!
10: Úszogumi!
9: Pontos!
11: Ó, magyarul!
12: Még a nyelvújítás előtt!
13: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: A műsor ajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a borok világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a déli part egyik meghatározó borásza, ifjabb Androsics Ferenc. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
2: Üdvözlök mindenkit. Örülök, hogy itt vagyok újra.
1: És akkor csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe oly módon, hogy itt a tavasz közeledik, a nyár megérkezik nem sokára, vagy talán már meg is érkezett a fröccs szezon, úgyhogy újra, így a sok-sok hűvös, hideg hónap után és a Cabernet Sauvignon után most akkor a könnyedebb borok, fogalmazzunk úgy, hogy fókuszba kerülnek.
2: Igen, ilyenkor azért mindenki porrába ezek a stílusú borok kerülnek, és nyáron a Balaton környékén nagyon-nagyon szívesen fogyasztják a vendégek ezt a stílust, úgyhogy ennek az megérénkülésére számolunk, és hát készültünk is föl, és nagyon szép ilyen jellegű borokat készítettünk.
1: Beszélünk nem sokára mindenféle díjakról, amiket a közelmúltban megszereztetek ott a déli parton, hogy mi az a kis jel, amit rá lehet majd ragasztani, vagy ráragasztanak a különböző üvegekre, és egészen Berlinig kellett menni érte. Na de, volt egy ilyen fölvetésem, hogy megérkezett a tavasz, jön a nyár, és akkor a testesebb, nehezebb vörösökről most ráfordulnak az emberek, ugye a könnyedebb rozékra, meg a fehér borokra. Tényleg van egy ilyen trend, hogy akkor amikor hűvösebb van, tél van, akkor a nehezebb vörös borok, és aztán utána pedig jönnek majd nyáron a könnyedebb borok.
2: Igen, ez a nagy átlagban azért az a jellemző, hogy a nyár a könnyedebb boroké, a tavasz, ősz az inkább lehet a fehér boroké, de a kicsit testesebb fehér boroké, illetve a vörös boroké, és van egy olyan kis sárva időszak, amit azért hosszú évek tapasztalata alapján a borászok megállapítottak, hogy január-február ott azért kevésbé borozgatnak az emberek, de mivel is kisüt a nap, akkor már abszolút mindenki ebbe az irányba nyúl, és hát nagyon szeretik ebbe az időszakban már ezeket a fröccsnek való borokat, könnyebb borokat, úgyhogy ez biztos, hogy így van.
1: Hogyha kicsit felülről nézünk az elmúlt 3-4 évtizedre, azért azt nyugodtan mondhatjuk, hogy trendé vált egyébként a kulturált borfogyasztás, hogy odafigyelnek az emberek arra, mint amiről az imént beszéltünk, hogy évszaknak megfelelő, nem tudom, keverékben fogyasszuk, ne ígyunk túl sokat belőle, a megfelelő ételborpárosítást használjuk, szóval hogy ez ilyen divat lett.
2: Igen, és azt látom, hogy egyre jobban, ha egy évtizedekben beszélünk, egyre jobban inkább az, hogy kóstolni szeretnek az emberek. Tehát régebben még azért volt borfogyasztás, nagyobb mértékben is. Ezt most a régebben értem azt, hogy 30 évvel ezelőtt mondjuk egy gyárkapunk kilépve a szembe lévő kocsmába, ki voltak töltve a kis fröccsök, és gyakorlatilag csak a pénzt kellett behajítani a pult mögé, mert már előre ki volt töltve. Na, ilyen már nincs. Tehát ez már nem működik. Egyrészt a társadalom is teljesen másmilyen irányba indult, de nagyon kísérletezőek lettek az emberek. Azt látom, hogy ha borkostolóra jönnek kisebb csapatok, akik borkedvelők, azok éppen előtte egy másik pincénél voltak, vagy egy másik borvidéket jártak, és járnak egyik pincéről a másikra, és kipróbálják, hogy milyen borokat készítenek ott a borászok. Ami egyébként nagy élmény, meg én is használom ugyanezt, és tényleg sok irányba, külföldre is járunk több ilyen borkóstoló túrára, és ott nagyon szeretjük megkóstolni a borokat. De ugye ez azt is jelenti, hogy egy adott pincétől adott esetben kisebb az a egy főre jutó fogyasztás, aha, tehát hogy ők megvesz egy pár üveggel, és akkor utána gyakorlatilag egy másik pincénél veszi, és kóstolnak. Tehát hogy ez jobban trendivé vált szerintem.
1: Ami néha egyébként sokkal becsapósabb, mint hogyha az ember egy üveg borból inna, nem tudom, három pohárkával, háromszor egy decit, mert hogyha mindenből is iszol egy-két kortyot, akkor lehet, hogy sokkal, mondjuk, hogy többet ártasz magadnak alkoholszint szempontjából, mint hogyha ugyanazt innád, nem?
2: Én azt látom azért a borkóstolókon, ha el is jutunk egy 6-8-as kóstolósorig, nem nagyon rúgnak be az embereket töltet, hogy azért ez a, mi nagyon picivel adagot is töltünk, tényleg az, hogy meg tudják tapasztalni, és akkor meg diskuráljuk tulajdonképpen annak a bornak a tulajdonságait, és akkor ezt próbálom kielemezni közösen a borkóstolókkal, és ezt nagyon szerették és élvezik is a borkóstolók általában.
1: Hogyha valaki elmegy borkóstolni, akkor nyilván úgy kóstolja a bort, mint műkedvelő, oda megy például hozzátok a birtokra, akkor kitöltötök neki egy, nem tudom, kortnyit, azt ő megiszta, és aztán le is nyeli. Hogyha szakmai borkóstolás van, akkor viszont az van, hogy akkor beletartod a napba, egy kicsit utána szagolgatod, beleízlelsz, aztán utána járatod a szádban, és kiköpöd. Nyilván nem ilyen borkóstolókat tartatok.
2: Hát általában nem, tehát ugye az első az, ami a borkedvelők azok meg is szokták inni, de még ebben a kóstolási mennyiséggel is gyakorlatilag azért egy-egy ilyen borkóstolót simán végig tudnak vinni úgy, hogy nem berúgva távoznak a borkóstolóból.
1: Mennyire keresik az emberek a minőséget, vagy inkább fogalmazok úgy, hogy mennyire előrelátóak, tudják azt, hogyha elmennek valahová, akkor ott körülbelül mit fognak kapni, és direkt azért mennek oda, mert pont azt szeretnék meginni, vagy csupán úgy vannak fel, hogy akkor menjünk el valahová borkóstolni, aztán majd meglátjuk, hogy
2: abszolút kultúráltak már a borfogyasztók, és tájékozottak, és előre felkészülve jönnek, és tájékozódnak például, amit az elején is említettél, a borversenyek eredményeiről, az adott borászatnak a kommunikáció és csatornáid figyelik, hogy milyen díjakat kaptak, és igenis szokták kérdezni, hogy akkor na, ebből a borból van, ezt meg tudják-e kóstolni, úgyhogy én azt látom, hogy tényleg aki erre érzékeny és figyelmes, azok tájékozódva jönnek a borkóstolókra.
1: Tényleges tudás van mögötte, vagy csak puffogtatnak mindenféle szavakat, amiket egyébként láttak, hallottak, olvastak valahol?
2: Mármint, hogy a borfogyasztók.
1: Ah, igen, a kóstolók.
2: Kóstolók.
1: Igen.
2: Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok ügyes kóstoló van most már, és tényleg aki, tehát nem ebből hivatásszerűen foglalkozó borkóstolók jönnek, ők is tájékozottak azért a stílusjegyekben, az adott fajtának, a fajtánakhoz tartozó jegyek, vagy annak a stílusára. Általában én úgy szoktam tartani a borkóstolót egyébként, hogy elég sok szakmai információs anyaggal látom el a borkóstolót során a borfogyasztókat, és ők nagyon figyelmesen végighallgatják, és sokszor a végén megköszönik, hogy nem minden esetben kapják meg a borász kollégáktól, tehát hogy lehet, hogy én látszólag túl sokat, de hogy az mégis, amit be tudnak fogadni belőle, azt meg nagyon nagy szeretettel befogadják, és élvezik.
1: Azért volt a kérdés, mert hogy még egy 30-40-50 évvel ezelőtt csak annyi volt, hogy akkor ízlik, vagy nem ízlik, és akkor utána vagy elfogyott az üveg, vagy nem fogyott el az üveg, addig nem tudom, egy jó 20 évvel ezelőtt volt egy ilyen robbanásszerű forradalom, talán fogalmazok így, a borkóstolás meg a szomeliék megjelenésével, hogy akkor ebben most egy kis kérget érzek, ebben most egy kis málnát érzek, meg akkor jött a tannina műszó, amit mindenki elkezdett használni, és hogy egyébként szerintem most már azért kicsit jobban belásták magukat az emberek, hogyha ténylegesen mondjuk, hogy használják ezt a bizonyos jelvezeti cikket.
2: Abszolút, illetve azt is látom, hogy a borászoknál is ugyanez végigment. Ugye én nekem gyerekkoromban készültek az első borok, tehát több mint 40 éve foglalkozunk ebben a dologgal. Egy időre abba hagytuk, és nem készítettünk, hogy a családi ház pincében készültek, még akkor ilyen régi fahordós verziókkal, de akkor másmilyen igénye volt a fogyasztóknak és a borászoknak is. Viszont nagyon sokat fejlődtek már a borászok is, és folyamatos fejlődés mellett nyilván ők is érzékenyebbek erre, külön stílusokat tudtak kialakítani, egy adott pincének felismerhető stílusai vannak, és hogyha ezre a fogyasztók is rájönnek, hogy az a stílus nekik tetszik, akkor onnantól kezdve megszeretik azoknak a borászoknak a termékeit, úgyhogy én azt gondolom, hogy érzékenyek a fogyasztók is, meg a borászok is erre.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban ifjabb Androsics Ferenc borász. Itt szépici szünetet tartunk, aztán folytatjuk. Indult a

0: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig ifjabb Androsics Ferenc Borász ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy a te szervusz.
2: Köszönöm, én is üdvözlök mindenkit.
1: Na, forduljunk rá gyorsan a Balatonra, illetve a balatoni borokra. Jó, magad is onnan érkeztél, méghozzá a déli partról. Ösztöd, Lengyel-Tóti, és mi a harmadik terület?
2: Hát Szőlősgyörökben vannak területeink, Lengyel-Tótiban, illetve Balatonhőszödön.
1: Azért kérdeztem, mert hogy elmerengtünk kicsit így felülről nézve erre a bizonyos iparágra, meg a borokra az elmúlt évtizedeken. Tehát, hogy ha visszagondolok arra, hogy 70-es, 80-as évek, akkor a Balaton déli partjáról annyi ugrott be az embernek a különböző reklámok, meg minden hatására, hogy BB. Azért az még kicsivel másabb volt. Az elmúlt évtizedekben, ahogy ti is kezdtétek 1980-ban, ugye azért elég sok jó borászat alakult, jó pincék lettek, és a déli part azért eléggé elkezdett fejlődni szőlő, illetve bor szempontjából.
2: Hát igen, ugye nagyon sok egyéni és kisebb vállalkozó elkezdte, akár ez a 40 évvel visszamenőleg a múltját, mint ahogy édesapám is elkezdte, és akkor nagyon sok olyan komoly borászat alakult ki, ami már ebben a múlttal rendelkezik. Ugye nekünk amellett, hogy szőlőt termesztettünk, nekünk azért az igazi profitábilis, illetve profi módon készített boroknak az ideje az 2021-től van, akkor épült fel a borászatunk, és akkor kezdtük el a palackos borok irányában készíteni a borainkat, és hát akkor is sokkal tudományosabban, sokkal profibb és szuper felszerelések mellett tudtuk ezeket készíteni, de azt látszik, hogy azért a fejlődés az így ebben a 30-40 évben szőlészetben is nagyon komolyan kialakultott a déli parton, de a borászatok is elég profi felszereléssel vannak most már, úgyhogy nagyon sok ügyes borász kollégánk van, nem csak a Balaton mellett, hanem ez országosan is, illetve a Balaton körül is.
1: Most maradjunk még a Balaton körül, és akkor azért hoztam be a déli partot, mert hogy állítólag, és persze javíts ki, ha tévedek, és nekem szívügyem a déli part egyébként, tehát hogy én nagyon szeretem a déli partot, de minthogyha lett volna egy ilyen. És akkor itt javíts ki, ha tévedek, hogy pár évvel ezelőtt, vagy nem tudom, másfél évtizeddel ezelőtt még az északi part borait, mint hogyha többre értékelték volna, mint a déli part borait. Ott nálatok egyébként, Somogyban például azért nagyon jó borok készülnek.
2: Hát igazából a terroárt érdemes boncolgatni ebben az esetben, tehát másmilyen terroár borok születnek, tehát egy badacsonyi, egy somlói, egy csopfüred, csopaki és egy délbaltoni, tehát stílusokat, amiről az előbb is beszéltem, vagy terroár, hogy a terroár nagyon sok mindenből tevődik össze, egy ilyen gyűjtő fogalom, és hogy a boroknak a stílusát lehet elválasztani, tehát ugye amikor említetted, hogy a szomeliék, most már azért sok fogyasztó is föl tudja ismerni bizonyos jegyek alapján, hogy mondjuk a Balaton körül melyik tájegységnél tartunk. Tehát mondjuk fölismer egy csopaki olasz rizlinget, vagy egy badacsonyi különbséget, tehát egy badacsonyi olasz rizlinget, hogy mi a kettő közt a különbség. De mondjuk egy dél-balatoni bornál, amikor nagyon-nagyon gyümölcsösek a boraink, mindegy, hogy milyen fajtánál, ezeket is nagyon jól föl lehet ismerni vakon kóstolva is, mert ezek a jegyek ott vannak a borban, és az egy lenyomat arról a tájegységről tulajdonképpen.
1: Hogyha már említjük az északi partot, meg a déli partot, illetve a különböző terroárokat, és akkor említetted az imént Badacsonyt, meg most beszéltünk arról, hogy akkor nem tudom, Somogyban akármelyik borvidéket említjük, ott nem tudom, valahol Siófok után lefelé, és aztán majd befelé a Kishegy, stb. Hogy egyébként ti azért ott összedolgoztok, bármennyire is van közöttetek egy tó, meg pár kilométer távolság, mindenféle ilyen kis szervezeteket hoztatok létre.
2: Igen, például a Balatoni Kör is, ami ugye körbe a Balaton körül egy olyan társulás, egyesület, amiben több borász és több étterem tulajdonosa vesz részt, és hát itt a minőségi vendéglátás volt a fókusz, és mindenképpen a minőségi borkészítés, és hát ennek 11 évvel ezelőtt volt egy megálmodója ebből a Balatoni Körből és a Riesling generációból, elkészült az első közösségi márka, a Balaton bor, ami mindenképpen olasz rizlingből kell, hogy készüljön. Most egyet nem tudom, hogy elmondhatom-e, de hoztam egyet ajándékba neked. Úgyhogy itt van az asztalon előttünk, és hát azt csodáljuk. Gyakorlatilag egy közös címkéről lehet ezt felismerni, tehát volt már erre szituációnk, hogy hát ő ismeri a mi borunkat, mert hát rendszeresen fogyasztja, és akkor kiderült, hogy az északi parti Balaton bor, aminek a címke dizájna ugyanaz, csak annyiban különbözik, hogy a mi márka visszajelzésünk rajt van középen, de a színvilág, a palacforma, a csavarzár, ezek mind ugyanazok rajta, és hát elvileg a bornak is nagyon-nagyon hasonlónak kell lennie, mert van egy közös kóstolásunk, ahol lekóstoljuk ezeket a borokat, és hogy egyfajta stílusban kell, hogy elkészüljön ez a bor, mert több mint 100 000 palac készül el évről évre ebből, tehát Magyarország egyik legerősebb közösségi márkája tulajdonképpen, és hát ezért nagyon büszkék is vagyunk erre, és évről évre készítjük, és hát nagyon komoly célokkal állunk neki minden évben, hogy akkor ebben hogyan tudunk fejlődni. Van kis fejlesztési csapatunk, ami folyamatosan törpösködik azon, hogy hogyan tudnánk ebből nagyobb mennyiséget eladni, és milyen marketing eszközök, sales eszközök kellenek ahhoz, hogy ez tényleg meg is valósuljon.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban ifjabb Androsics Ferenc, borász. Egy pici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.

0: Fitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig ifjabb Androsics Ferenc borász ül velem szemben a stúdióban a déli partról. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
2: Köszöntök én is mindenkit.
1: A Balatonról beszélgettünk, meg a Balaton borról beszélgettünk, meg a borfogyasztás, a kulturált borfogyasztás elmúlt évtizedeiről az elmúlt szűk fél órában. Még mielőtt visszatérünk a Balatonra, azelőtt ugorjunk el egy másik földrajzi helyre, ami szintén B betűvel kezdődik, viszont Németországban van. Említette már, így kezdtük a beszélgetést, hogy azért szoktunk találkozni a különböző boltokban olyan palackokkal, aminek a nyakán rajta van egy bizonyos jelzés. Jó magad is megmérettetted magad Berlinben.
2: Igen, most már évek óta járunk erre a borversenyre, egyrészt én is, mint borbíráló, másrészt meg a borainkat is versenyeztetjük, és évről évre nagyobb és sikeresebbek vagyunk a borainkkal, és a tavalyi, most hát az idei évben, ami úgy néz ki, hogy ez egy május, hogyan is, februártól februárig tartó időszakban, ilyenkor van két borverseny Berlinben, egy nyári és egy téli, és ezen a nyári és a téli borversenyen mi hoztuk el a legtöbb érmet csendes bor kategóriában. Ez azt jelenti, hogy nem az édes, hanem a fehér és a vörös bor kategóriában. Magyarországon ezt a Best Silent Wine Best Producer díjat kaptuk meg. Ez nagyon-nagyon érdekes és nagyon jó kis marketing lehetőség, mert fölkerültünk egy olyan listára, ami a Berlin Wine Trophy-nál évről évre bővülő lista. A világ nagy bortermelő országain belül kapják meg ugyanezt a kategóriát a bortermelők. És mi Magyarországról ugye ezt megkaptuk ezt a díjat, és akkor ott sorakozunk Ausztria, Franciaország, Új-Zéland, Chile, Németország borai mögött, pontosan nem borai, a termelői mögött, akik ugyanezeket a díjakat kapták meg. A 2026-ban Magyarországról még kettő díjat osztottak ki, a legjobb biobor termelője az Dobosi Birtok volt, és kapták ezt meg, illetve a leg sikeresebb bortermelő, ugye több nagy aranyomot is hoztak el, ő pedig a Grand Tokaj volt. Aha. És ugye mi hárman ékeskedünk ezen a listán.
1: Mennyire fontos ez a verseny a borászok körében, vagy mennyire ismert ez a verseny?
2: Ez nagyon jó iránymutatás egyébként a fogyasztók felé, hogy akkor ezek a borok már egy olyan minősítés, szakmai minősítésen átestek, amiben úgy érzékelték abban az állapotában, abban a pillanatban, hogy ez egy kiváló bor, ugye ekkora egy aranyérmes éremmel kitüntetik ezen a versenyen, és hát ugye meg lehet vásárolni hozzá egy ilyen kis etikett címkét, és akkor ebben lehet jelezni a fogyasztók felé. Én szerintem ez egy nagyon fontos iránymutatás a fogyasztóknak, és tényleg én is azt tudom javasolni, hogy ha valaki ilyet lát, akkor azt nyugodtan vásárolja meg. Ugye ez külön, amit említettem, ezt a Best Producer díjat, ez pedig meg egy olyan extra dolog, ami az adott országon belül is kiemeli a termelőt.
1: Egyszer csak rátaláltál a jelentkezésre az interneten, vagy jött az e-mail, hiszen korábban azért már vettél részt ilyen-olyan módon ezen a versenyen, és akkor jó, akkor ezt az évadot gyorsan beküldjük. Csomagolás, posta, megérkezett, aztán lekóstoltak, és aztán majd hívtak, hogy akkor megkaptátok, vagy ott kellett lenni személyesen?
2: Hát igazából ezt egy programon keresztül látjuk, hogy milyen eredményt értünk el, tehát személyesen nem kellett átvenni, de maga az, hogy hogyan történik ennek a felhívása, kint Berlinben van egy nagykövetség, és akkor nagykövetségen dolgozó agrár attasé segíti egyébként Magyarországnak a úgymond az érvényesülését, és ő szedi össze ezeket a nevezéseket, tehát minden bortermelő kap külön e-mailt, értesítést róla, hogy itt van ez a verseny, és hát nevezzél. Van egy kis kedvezményünk, amit el tudtak érni Magyarország részére is, tehát egy kevesebb díjjal tudunk Magyarországról érkező borokkal nevezni, de ez nagy segítség volt. Egyébként ugye nagyjából egy ilyen 500 bor vett részt az idejében, míg egyébként az országos borversenyen most 1000 bort bíráltak le, de azért egy nemzetközi borversenyre Berlinbe kiküldeni, ez egy nagyon nagy szám. Ez csak Magyarországról, de egyébként közel 6000 bor került megmérettetésre ezen a versenyen most, ami utoljára volt februárban. Úgyhogy ez egy nagyon nagy létszámú, tehát a világ egyik legnagyobb létszámú borversenye. Évente két alkalommal van, és itt ilyen 10-12 ezer bor van ezen a verseny keretében elbírálva.
1: Leültetek ott nálatok a borászatban, a borászokkal, családtagokkal, és akkor kitettétek magatok elé, nem tudom, most hasraütésben mondok valamit, 19 palack bort, és akkor utána mindenki mondott valamit, hogy szerintem azt küldjük, vagy azt a kettőt küldjük el.
2: Igen, ezt nagyrészt én döntöm el, de a kollégákkal azért beszélünk erről, meg azért lehet érezni, főleg az miatt is, mert azért van már tapasztalatom nemzetközi borbírálatban is, hogy mi az, aminek esélye van arra, hogy jó eredménnyel zárja el, és hát ezt a tapasztalatot azért évről évre gyakorlom, és ezt nagyobb tapasztalatot is szerzek, tehát így jobban érzem már azt, hogy mi az, ami nemzetközi szinten is meg tudja állni magá, vagy a helyét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, nagyon precíz ez a verseny, nagyon komoly logisztika van mögötte, úgyhogy nagyon nagy minőséget látok maga a verseny szervezésébe is.
1: Gratulálok ehhez a bizonyos díjhoz, csak így tovább, menjetek majd a következőre is, ami lesz még ebben az évben, majd az év második felében, és hogyha már borversenyről beszélünk, akkor nem csak külföldön, itthon is vannak borversenyek, azokhoz is van némi között.
2: Igen, tehát most érkeztem pont az országos borversenyen, ahol két napig bíráltunk, itt 1000 bort kellett elbírálni közel 12 bíráló csapatnak, úgyhogy ez is egy komoly feladat volt, és hát ugye más, amikor Berlinbe bírálunk, meg más, amikor hazai borversenyünk részt, veszünk részt, tehát itt azért a kis hazánk különböző tájain lévő borokat próbáljuk elbírálni, nagyon érdekes látni, úgy is kóstolni úgy, hogy mondjuk az egyik pohárban mondjuk mátrai olasz rizling van, a következő például egy kunsági, vagy utána egy balatoni, ugye vakon kóstoljuk, és nem tudjuk, csak a végén látunk egy összesítőt, hogy melyik régióból érkezett ez a bor, és hát nagyon-nagyon sok olyan bor stílus van, ami átfedi, tehát hogy nem feltétlenül a terroir mutatja, de vannak bizony olyan fajták, ahol meg a terroir megmutatja a különbséget.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban ifjabb Androsics Ferenc borász, dél-balatoni borász. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Soul Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a balatoni borok világában kalandozunk, még mindig ifjabb Androsics Ferenc borász ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Üdvözlök én is mindenkit.
1: A közelmúltban ugye a Berliner Wine Trophy-n voltatok, vagy legalábbis mérettetted meg egyik másik tételedet, meg is nyertétek azt a bizonyos címkét, és akkor azt rá fogjátok majd tenni a panaszkokra?
2: Igen, van lehetőségünk megrendelni egy nagyobb mennyiséget, ugye ezt, ezzel azt jelezzük, hogy nem az a bor, hanem maga a cég kapta meg ezt a kitüntetést. De egyrészt ez egyébként a kereskedőknek is nagy segítség marketing oldalról, az értékesítésben, meg hát különleges dolog, mert tényleg az országból egyébként nagyon sok aranyérmes és nagy aranyérmes bor született, viszont csak 3 termelő kapta meg ezt a kitüntető díjat.
1: Gratulálok még egyszer hozzá. Az imént már arról beszélgettünk, hogy nem csak külföldi borversenyek vannak az életedben, vagy a termékeitek, vagy a borok életében, a boraitok életében, hanem hogy magyar borversenyek is. A legutóbbin te csak mint zsűri vettél részt, a saját ételek nem voltak ott?
2: De ugyanazoknak még nem tudjuk az eredményét, illetve pont a tegnapi napon jött ki a Vinagóra borversenynek az eredménye is, és ott is kaptunk egy aranyérmet az egyik Rajnai Rieslingünkkel, ott is sok nagyon jó borászat kapott különleges díjakat, most ott azon még különleges kiemelkedő díjat nem tudtunk kapni, de hát az is nagyon elismerés volt számunkra, hogy az egyik Rajnai Rieslingünket, és volt egy ilyen tematika a Vinagóra borversenyen, hogy a Rajnai Rieslingeket próbálták összehasonlítani, és akkor abban aranyérmet tudtunk szerezni.
1: Külföldön mennyire ismertek egyébként a magyar borok? Például te onnan a dél-balatoni borvidékről, Balaton összödről, Lengyel-Tótiból, stb. Merre tudsz indulni, ha egyáltalán?
2: Hát mi most egy olyan csatornán próbálunk értékesíteni, ami Kína lenne, és Kínában most már 3 éve dolgozunk ezen a projekten. Az idejében sikerült egy kereskedő céget alapítani Kínában, amin keresztül fogjuk tudni kivinni a borainkat és értékesíteni. Úgyhogy itt ennek az első lépését egy 3 hetet tettük meg tulajdonképpen ebben a cég alapítással, és akkor itt most utána jönnek az engedélyezései folyamatok a borokra, és utána az értékesítés. Felület. De ugye Kínában 1,4 milliárd ember él, egy ilyen kis egyszerű webshopos értékesítésben egy pár tízezer palackot biztos, hogy el fogunk tudni adni.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Az elmúlt években trendé vált, így a tavasz közepétől egészen hát kora őszig vagy október végéig körbe tekerni a Balatont, hogy a kisebb baráti társaság, nem tudom, fölteszi a bringát a vonatra, leszállnak valahol Szabadidban vagy Siófokon, és elindulnak a déli parton, és Lengyel-Tótiig elmennek, vagy ott a környéken azt mondják, hogy akkor most pont eleget tekertünk, akkor olyan szokott lenni nálatok, hogy akkor bringával feltekernek hozzátok, hogy akkor itt tartjuk meg az első szünetet?
2: Abszolút, tehát minden évben találnak minket kisebb-nagyobb csoportok, akik avval, hogy hát ők körbe biciklizik, és ekkor és ekkorra vannak itt, és akkor hát általában azért pontosan szoktak érkezni, de nagyon sok ilyen kóstolónk van, akik kimondottan erre építik, hogy akkor a Balatont körbe bringázzák, és körbe kóstolják tulajdonképpen. Úgyhogy ez is nek számomra egy nagyon jó, élvezetes dolog, és szurkolok, hogy minél több ilyen vendégünk legyen, mert egyébként egy nagyon, nagyon jó dolog, hogy bringázható is a Balaton, és hát nem csak a parton, hanem ugye befelé, akár Sóny megyében, a Dimmek-Dombok hátán is nagyon szépen körbe lehet járni a vidéket.
1: Most az van, hogy kezdődik nem sokára a nyár. Az elmúlt időszakban azért voltak mindenféle ilyen szélsőséges időjárások egy-két napon keresztül. Most feladat szerintem olyan sok nincs a szőlővel, vagy legalábbis magával a tőkékkel. Mi a helyzet? Most volt nagy hideg? Figyelni kell nagyon, hogy akkor nem tudom, füstölni kell, vagy letakarni, vagy akármi?
2: Hát most május, tehát múlt héten volt egy nagyon komoly fagyáskár, ami nem a Somogy megyét, illetve a

0: a Dél-Balatont érintette, de az ország többi részén sajnos a Kunság és a Hajósbaján 80% fölötti fagyáskár volt, mínusz 5 fok volt a szőlőbe, ott hiába, sajnos hiába füstöltek, és hiába próbálkoztak védeni a fagy ellen, ebben a hőmérséklet tartományban már nem tudták megvédeni a szőlőt, úgyhogy sajnos ez elég erősen érintette, ez közel a szőlőterületeknek a fele került így bajba, ami Magyarországon van, úgyhogy ez egy súlyos kár, de nem csak ott egyébként, hanem Zalába is, és Észak-Balatonon is voltak károk, hanem is ekkora mértékű, úgyhogy így az ágazat egy kicsit, fogalmazunk úgy, komoly bajba került. Ez nem jó irány, de hát a természet ilyen sajnos, hogy nem tudjuk így kiszámolni előre.
1: Nálatok mi újság? Most gondolom, most nincsen ezekben a hetekben, következő hónapokban túl sok feladat neked a szőlőben.
0: Hát a növényvédelemmel foglalkozunk, illetve a zöld hajtásoknak a leszedése,
1: kacsoljátok.
0: Így van, így ezeket csinálgatjuk folyamatosan, úgyhogy ezzel ebben az időszakban kell foglalkozni. És hát várjuk és bizakodunk, hogy jó lesz a virágzási időszak, ugye az még egy nagyon meghatározó időpont, amikor a virágzásnál ne legyen olyan extrém időjárás, és jól tudnak kötődni a fürtök, mert ugye ez ahhoz képest így fog kialakulni, hogy a termés megfelelő mennyiségű legyen.
1: Azóta nem beszéltünk, valamikor nem tudom, egy évvel, másfél évvel ezelőtt beszéltünk legutóbb, ugye megtörtént valamikor szeptember-októberben, tavaly 2025-ben a szüret, aztán utána már meg is kóstoltátok nyilván az új bort. Milyen lett a tavalyi termés, milyen a legújabb egyébként?
0: Igazából nekünk nagyon szép illatos terméseink lettek, tehát maga a borok általában illatosak lettek, zamatosak lettek, nem lettek nagyon-nagyon magas alkoholosak, mert erre figyeltünk is tudatosan. Például egy Sauvignon Blancból készítettünk egy Sauvignon Blanc lightot, ami azt jelenti, hogy 10-10,5 közötti alkoholtartalom.
1: Hát az eléggé vissza van véve. Az már mint egy erősebb sör.
0: Igen, igen. De hogy ezt kivonottan a fogyasztósi trendnek próbáltunk ebből az irányba megfelelni. Nekem nagyon-nagyon bejött, tehát nagyon jó ívású, könnyed bor.
1: Bor light. Ez nagyon jó.
0: Egy barátommal találtuk ezt ki, vagy hát ő volt az ötletgazdája, én meg vettem és loptam úgy, de nem loptam, mert megbeszéltük azt, hogy ebben a stílusban próbáljunk több borászként is készíteni. Én nem bízok benne, hogy ezt a stílust több balatoni borász is át tudja venni, úgyhogy lesz egy Balaton Light nevezetű család, amiben nem csak mi tudunk részt venni, hanem több borász kolléga. Úgyhogy ezeket keressék a fogyasztók mindenképpen, mert ez egy izgalmas dolog. Én azt gondolom, hogy nem minden tulajdonsága kerek, mert ugye az alkohol hiányzik, akkor a beltartalmi értékek is egy picivel kevesebbek, viszont nagyon-nagyon jó ívású tud lenni ez nyáron.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére, most már ez pedig legyen az, hogy 1980 óta működik ott nektek az a kis birtok, idézőjelben kis birtok, és foglalkoztok bortermeléssel, szőlő és bortermeléssel. Említetted, hogy volt egy időszak, amikor nem foglalkoztatok vele, de visszatértetek hozzá. Hogyha visszamegyünk egészen addig, hogy az első palack megszületett tőletek, akkor van olyan, amit mindenképpen a piramisnak a tetejére teszel, hogy az az eddigi legjobb, és hogyha igen, akkor melyik az?
0: Hát ha nagyon-nagyon múltból beszélünk, akkor nagyon büszkék vagyunk arra, és családon belül többször kóstolgattuk már ezt, közel 2003-2004-ben készítettünk Merlóból egy csúcsbort, amiből még mindig van egy-két eldugott palackunk, és ezt rendszeresen visszakóstolgatjuk, hogy mennyit bír, és hogy még mindig nagyon-nagyon szép állapotban van. Ugye ez vörös bor, de egyébként a fehér borba és a mostani borászatunknak az életében, mármint az elkészült épület életében, meg talán most utoljára a Rajnai Riesling volt az, ami kiemelkedő volt, és például a borvidéki borversenyen nagy aranyérmet kaptunk rá. Talán ez volt az első olyan nagy aranyérmünk, amivel a legmagasabb pontszámot értük el azon a borversenyen belül, úgyhogy én erre is büszke vagyok, és tényleg az is nagyon-nagyon finom.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, kellemes további szép estét!
0: Köszönöm a lehetőséget!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadói péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: A műsorajánló után... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Soul Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában is fogunk kalandozni, meg a képzőművészet világában is. Pár évvel ezelőtt még mindenkinek az a kép rém lett föl a gondolataiban, hogyha meghallotta a velem szemközt ülő művésznő előadó művész nevét, hogyha nyilván színház. Újabban pedig már mindenféle ilyen hiper-szuper festményekre, grafikákra és illusztrációkra is kell gondolni vele kapcsolatban. Oszter Alexandra itt a stúdióban, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Kicsit, mint hogy eltolódott volna az életed. Kezdjük ezzel, csapjuk bele az egésznek a kellős közepébe, és lehet, hogy csak én látom így, mint hogyha most sokkal több lenne a képzőművészet az életedben. Mint
2: való, igaz? Igen, igen, de amúgy a kisfiam születése óta ez folyamatosan több és több lett a képzőművészetből, és hát ugye kevesen tudják, de az volt az eredeti irány nálam. Tehát, hogy így rögtön általános iskola után a kisképzőbe mentem itt a Törökpál utcába, és akkor utána érettségi után és a képzőművészeti egyetemre felvételiztem, és ugye egy másfél évet voltam ott, és akkor jött a színház, és akkor így sodródtam itt bele, de igazából én festőszakra mentem, és festő akartam lenni, csak nagyon sok mindent akartam egyszerre már akkor is, és amikor így 20 évesen az ember ilyen alkalomszerűen kap egy lehetőséget, hogy közszínházba játszik, akkor hát akkor így az az első, szóval, hogy ott nem lehet az, hogy jó, hát akkor várjanak egy kicsit, most még csomó mindent más csinálok, aztán majd visszajövök, tehát, hogy ez így alakult.
1: Ez azért érdekes, ugye, mert kb. Egyidősek vagyunk, és mindenki, aki az elmúlt pár évtizedben figyelte a te munkásságodat, úgy a 2000-es évektől, nyilván arra gondol, hogy hát az Oszter Alexandra színésznő, és nem festőművész. Viszont akkor ezek szerint, hogyha visszapörgetjük az
2: fordítva
1: időkerekét...
2: Igen, tulajdonképpen fordítva van, és mai napig ugye... ezt csinálom, és ez volt a szívem csücske. Ez a kettő egy ilyen balanszt adott igazából, mert a képzőművészet az, ami ugye egy ilyen nagyon visszavonuló tevékenység, magányos tevékenység, míg a színészet ugye egy extrovertált tevékenység, és akkor ez a kettő nálam valahogy ilyen extra balanszot hozott.
1: Nem akarok ötleteket adni, de szerintem ilyen nem történt, még olyankor fölállsz a színpadra egy másfél órán keresztül, egy ilyen saját kis estel összeválogatsz, nem tudom, monológokat, verseket, énekeket, és közben megfestesz valamit.
2: Milyen jó lenne, nem? Figyelj, köszönöm az ötletet.
1: De kergessük már vissza odáig az időkerekét, hogy ugye a képzőművészet felé indultál el, aztán utána egyszer csak jött majd egy közszínházi lehetőség, és hát nyilván a te családodban azért túltengtek a művészek, talán fogalmazhatok így. Édesapád nem mondta, hogy kislányom, véletlenül se legyél színész.
2: De mindig elmondta, és ő aztán meg még bele is látott, hogy itt ilyen váltás jön, tehát hogy az a régi világ az már így elveszett, az már nem jön vissza, helyette jön ez a bulváros, egészen más világ, és ő már akkor mondta, hogy hát ez, tehát az, amit te láttál, mindig ezt mondta, amiben te felnőttél, az meghalt. Az nem lesz tovább. Tehát, hogy az ne csap be magad, tehát nem ez vár rád, amit te megszoktál. Ezt mondta.
1: Te nyilván a legnagyobbak között nőttél föl. Gondolom, hogy azért nálatok volt ilyen, hogy nem tudom, a édesapádnak a barátai átmentek hozzátok, és akkor ment a beszélgetés, fogalmazza ki. Te meg ott voltál az asztal körül.
2: Igen, nagyon szerencsés vagyok, mert tényleg nagyszerű művészek voltak, és nem csak apukám révén, hanem a nagymamám révén, mert a nagymamám meg ugye az opera világában volt otthon, tehát ugye mind a két oldalról jöttek a művészek, édesanyám révén meg ugye szintén a klasszikus műfajban ismerhettem meg a világ klasszisokat. Tehát apukám révén akkor így mondom, hát nagyon sokszor járt hozzánk Agárdi Gabi bácsi, aki maga is gyönyörű ilyen ikonokat készített. Járt hozzánk Besenyei Feri bácsi, őtőle van is egy festményünk, az apunak készítette, amikor Otellót játszott itt a Nemzetiben. Azt, mivel hogy a Besenyei Feri bácsi is volt Otelló ifi korában, és akkor, amikor édesapám játszotta, akkor festett neki egy ilyen képet, akkor hát nagyon sokan még, Gáspár Sándor és a Bánsági Édikóra is emlékszem, nagyon sokat voltak nálunk így gyerekkoromban, meg hát nagyon-nagyon sokan, tényleg a zenei oldalról pedig, hát ugye a nagymamám hozta be Pavarottit, mint olyat a külföldi művészt először, úgyhogy rendszeresen evett nálunk ebédet.
1: Volt nálatok a Pavarotti privátban?
2: Igen. Képzeld. Mindig ott ebédelt, mikor jött ide. és számtalan esetben előfordult, hogy a desszertnek mindig megkérdezte, hogy van-e csokim, és én mondtam, hogy hát és nagymamám rám pirított, hogy baljam be, mert hogy így mondtam, hogy úgyis kövér, minek nekem csoki. De hát egy gyereknek, tudod, ez mit érdekel egy gyereket, hogy híres vagy valami? Hát megeszi a csokimat, ennyi. Ez a tragédia lényege. És ez tényleg így volt, mert ugye akkoriban nem lehetett Toblerone-t kapni Magyarországon, én meg kaptam valahonnan a Svájcból, és azt kellett előszednem, és ez a mai napig emlékszem el. De hát most persze Sziatoszláv Richterrel is találkoztam, anyukám ugye koncertezett vele, és Abbadóval nagyon sokat, hát szóval azért elég nagy nevek voltak, Ádó Csekkátó, meg hát akik ismerik egy kicsit a komoly zenei kultúrát, azok tudják ezeket a neveket, szóval sok.
1: Kettőre gyorsan még rákérdezek, két művészre, Kállai Feri bácsival hogy voltatok?
2: Ővele annyira nem volt így baráti viszonyban.
1: Páger Antal?
2: Abszolút, igen.
1: Említetted, hogy igen, a képzőművészet volt az első, aztán utána jött majd a színház, mert jött egy közszínházi lehetőség. Édesanyád nem a színház világában mozgott, hanem a zene világában. Az nem érdekelt sosem? Nem szerettél volna leülni a zongorához, ahhoz túlságosan, nem tudom, hiperaktív voltál?
2: Én hiperaktív voltam, igen, de 8 évig zongoráztam. Aha. És önszántam volt, tehát nem azért, mert erőszakoltak, hogy zenét kell tanulnom, bár azt azért így, azt elvárták, hogy valamilyen zenét tanuljak, de nem volt kimondottan így elvárás, hogy zongora, úgyhogy állítólag teljesen magamtól iratkoztam be, besétáltam megkérdeztem, hogy hol tartják a zongoraórát, elsős voltam, és bemutatkoztam, mondtam, hogy ki az anyukám, zongoraművész, ő nem hajlandó tanítani, úgyhogy akkor haladjunk. És akkor fölhívták anyukámat, hogy hát a gyerek zongorára akar járni, úgyhogy most mi legyen. Hát jó, hát akkor írassuk be, szóval így beiratkoztam.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Oszter Alexandra, színésznő, képzőművész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Oszter Alexandra, színésznő, képzőművészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
2: Hello, szia, szia.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, a gyermekkoroddal, meg az édesapád, illetve az édesanyád baráti társaságával kapcsolatban, akikkel együtt te fölnőttél, vagy ott sertepertéltél az asztalnál, amikor ők átmentek hozzátok. Te ilyen klasszik színházi gyerek voltál, hogy bent voltál az öltözőben, meg a büfében, amíg az előadások zajlottak?
2: Így, pontosan, már tudtuk kívülről az előadást, mikor mi fog történni, illetve hát egyszer, de akkor még elég kicsi voltam, mert ugye nyaranta, akkor a színészek többsége levonult Kőszegre, Gyulára, Várszínházba, akkor voltak ilyen ezek a Várszínház előadások, és akkor egy hónapot len voltunk családilag. És ott előfordult, hogy hát Attilát játszották, édesapám volt Attila, és a nagy fináléban, ahol Attila haldoklik, és drámai csend van, mi úgy ítéltük meg a barátnőmmel, a Sáfer Ancsa lányával, aki gyerekkori barátnőm, hogy hát ön indokolatlanul hosszú a csend, úgyhogy benyitnánk, hogy az öltözőből, mert szóval a színpad az úgy volt megcsinálva, hogy ilyen ház kép, tehát olyan házképet láttál, tehát utcaképet, és mögötte az öltözők voltak, és hát mi ott már haláluntuk, az összes rúst kipróbáltuk, meg boákat fölvettük, már minden volt már ezt, és ezt minden nap, és akkor gondoltuk, hogy benyitunk, hogy most mi... Na és hát a drámai csendben nyitottunk be, úgyhogy fú, hogy mit kaptam utána. Anyám ordított, hogy a tönkretettem az előadást, hogy na hát persze mindenki röhögött, hogy a kislány bennyit, hogy vége van már. Hát ez kínos volt. Igen, tehát hát igen, mert ugye minden előadáson már tudtuk, hogy mikor, melyik hangnál mi van, tehát mi ebben üttünk föl. És akkor vagy az öltözőbe, vagy a büfébe, hát vagy néha azért szabadon voltunk engedve, akkor megmutatták, hogy hova nem szabad, és hova szabad, akkor feltérképeztük a színházat.
1: Ugorjunk gyorsan egy huszárvágással arra, amit te csinálsz a műteremben. Hogy történik az alkotási folyamat? Kiteszed azt a vásznat, aztán előveszed a palettát, és akkor... Tudod, hogy mit szeretnél? Előrajzolódni, nem tudom, ráfröccsentesz valamit, majd lesz belőle valami. Hogy történik az alkotási folyamat?
2: Én leginkább úgy szoktam dolgozni. Először is az akadémiai alapokat tekintem a legfontosabbnak. Akkor is, hogyha így a gyerekekkel foglalkozom, akkor is. Tehát, hogy anélkül nem nagyon lehet. És én nem ráfröccsentem, és abból alkotok valamit, hanem úgy szoktam csinálni, hogy van egy témám, ami érdekel, teljesen mindegy, hogy most mondok egy fogalmat, mondjuk az elmúlás, és akkor szeretek hozzá párosítani mondjuk mítikus szimbolikákat, és akkor ezeket, mindig van egy fő motivum, amit előkészítek, megrajzolok, és azt felrakom a vászonra, és aztán azt elkezdem kidolgozni. És némi a háttérben, vagy közben is azért van terem, hogy azért úgy intuícióból van, amikor így jön egy csomó minden, hiszen az én vagyok, ami ott létrejön. De alapvetőleg én azért felkészülök arra, hogy mit fogok alkotni. Leginkább olajjal szeretek alkotni, olajfestékkel, és hát van, amikor egy hónapig is festek egy képet.
1: Mindig ugyanaz lesz a vége, mint amit előre elképzelsz?
2: Nem. És néha jó, hogy nem az lesz. Uh-huh. Mert ennek adok teret, hogy azért így legyen benne egy kis ilyen intuitív alkotás is.
1: És mindig sikerül? Nincs olyan, hogy azt mondod a végén, az egy hónap után, két hét után, hogy hát ez annyira más lett, meg annyira nem, hogy akkor ezt szépen összetöröm, aztán elégetem?
2: Olyan, dehogy nem. Egy csomószor volt ilyen, de nem is az egy hónap után, hanem még közben. Aha. És volt olyan, amit teljesen átfestettem, tehát annyira úgy ítéltem meg, hogy ez vállalhatatlan, úgyhogy most akkor az egészet kezdem előről, de hát van ilyen.
1: És mindig fejből, mindig gondolat után, vagy néha van olyan, hogy kimész az erdőbe, kiteszed az állványt, és ó, de szép szarvas!
2: Hát igen, mondjuk a szarvas, ez nem álmodell, hát sajnos. De egyébként van, igen, hát csinálok vadász kollekciót.
1: Tényleg?
2: Is,
1: ezt most hasonlítésből kérdeztem.
2: Én gondoltam, hogy te hasonlítésből, de tényleg csinálok vadász kollekciót, ahol inkább állatportrékat csinálok, és igyekszem itt a közösségi oldalamon így meg is osztani azért. ezeket is olajjal készítem, és ebből is készítek, majd biztos, hogy össze lesz belőle kiállítás itt-ott-tam-ott. Igen, azokat is szoktam, és nagyon szerettem az állatportré, ez különösen az egyik kedvencem.
1: Megrendelésre, vagy csak úgy magadnak? Tehát, hogy olyan volt már, hogy elment hozzád valaki, hogy figyelj, láttam egy képet tőled, Alexander, és nem csinálnál nekem egy olyat, hogy egy oroszlán ugrik egy szarvas szájából.
2: De szokott ilyen lenni, szokott. De a legeslegjobb az, amikor szabad teret adnak, és azt mondják, hogy az én stílusomban csináljak valamit, álmodjak meg valamit, mondjuk oda a hálószobájába, vagy a nappaliba, vagy bárhova.
1: Portrét kértek már, hogy akkor itt vagyok, engem.
2: Hát az is előfordul, igen. Igen.
1: Ilyenkor azt festi le az ember, amit ténylegesen lát, vagy amit a lelki szemeivel lát?
2: Hát jobb, hogyha azt fested le, amit látsz, és akkor még általában bele szoktak szólni, hogy nem lehetne egy kicsit kevesebb ráncom itt, meg ott a nyakamnál, de mint kiderült, ugye, és mint tudjuk, ez több száz évvel ezelőtt is pont ugyanígy zajlott. Igen.
1: Azért kérdeztem, mert nyilván láttad te is a Szaffi című rajzfilmet, és Arzénának a képmása nem biztos, hogy pont úgy sikerült, mint ahogy ő azt
2: az nem az.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Oszter Alexandra, színésznő, képzőművész, icipici szünetet tartunk, aztán

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Oszter Alexandra színésznő képzőművészül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Hello.
3: Hello.
2: Beszéltünk képzőművészetről, festésről, technikáról, beszéltünk a gyerekkorodról, arról viszont még nem beszéltünk, hogy olyannyira belástad magad az elmúlt években a képzőművészetből, hogy nem csak vadászkollekciót készítesz, vagy portrékat készítesz, de hogy egyébként ezt tanítod is, különböző workshopok vannak, meg táborok vannak, amiket te szervezel.
3: Igen, most már évek óta csinálom, hogy először gyerektáborokat szerveztem, hogy ilyen kis alkotó heteket tartottam, és úgy láttam, hogy nagyon szeretik a gyerekek. És akkor mindig kitalálok mindenfélét, hát idén is lesz, most már bővül a tevékenységi kör, tehát kiviszem őket plenár festésre, akkor egyben tisztázzuk is, mutatok nekik híres képeket, mert én szeretem, hogyha ők a kultúrát így magukba szívják játékosan, és nem kényszerből, ez beszokott jönni, ennek külön örülök. Aztán ugye persze elviszem őket túrázni, egyszer elmegyünk lovagolni, aztán rezet domborítunk, aztán kavicsot festünk, mindig megfestünk egy híres képet például, tehát hogy kiválasztok valami Van Gogh képet, vagy ami a könnyebben megfestető, és akkor ők azt ott megfestik, mint mondjuk egy élményfestésen. És akkor... ugyanezt felnőtteknek, na mert hát így indult, hogy jöttek a szülők, hogyha nem lehetne felnőtteknek is, hát ez annyira jó, hát mondom végül is, de akkor lett, hogy vasárnaponként, és most már ez ilyen rendszeres, hogy minden vasárnap tartok egy ilyen kis festést ott nálam a műteremben, hát régen lovagterem volt, most már műterem, most nem lovagok találkoznak ott, hanem aki kíváncsi a művészetre, és minden vasárnap 2-től 6-ig nálam festés van, és akkor így kiválasztunk együtt valamit, és azt megfestjük akrillal. Azért nem az olajat választottam, mert ugye az nehezen szárad, és akkor az komplikált ugye hazaszállítani meg, szóval sokkal egyszerűbb.
2: Ezeknél az élményfestéseknél, hogyha valaki elmegy, akkor ott általában előre meg van rajzolva, meg is mondják, hogy melyik színnel kell majd utána azt megcsinálni. Amikor neked van, akkor is előre ki van készítve minden, vagy említetted, hogy akkor egy Van Goghot kiválasztotok, és akkor születnek belőle olyanok, amelyek hát kicsit sem hasonlítanak, legfeljebb se vagy Tóbiásra.
3: Én úgy szoktam csinálni, hogy előre egyeztetem. Van, aki például nem kéri, hogy előrajzoljam, mert ügyesebb és haladó. És akkor ott van az üres vászon, és kezdheti. Mm. Tehát, hogy haladóknak ez abszolút. Maximum csak nüansznyi dolgokban segítek, hogyha kéri. A kezdőknek viszont kell, hogy megrajzolva legyen a vászon, mert akkor csak kínlódna, és akkor így egy élményé válik. Igazából én nem úgy csinálom, ahogy a hagyományos élményfestéseknél, hogy oda van nyomva mondjuk narancssárga, sárga, kék, aztán boldogulj, hanem nálam rengeteg szín van, és én segítek kikeverni az adott színeket is, hogy tényleg minél jobban hasonlítson. Tehát olyan nem csak híres képeket festünk meg, például az én festményeimet is megfestjük néha, és akkor valaki választ, hogy mondjuk én most például a pávát festjük meg jövő héten, és akkor jönnek, hogy akkor azt szeretnék megfesteni, mi az én festményem, akkor segítek nekik lépésről lépésre.
2: Kiállításuk ma mi a helyzet, Alexandra?
3: Tavaly volt egy jó pár kiállításunk, volt az Arany 10-ben, volt számos helyen még kiállításom szalonokban, és hát remélem most ősszel is, most egy kicsit annyi mindent csinálok már megint, hogy én mindig el vagyok havazva a teendőkkel.
2: Annyi mindent csinálok már megint, ez azt jelenti, hogy annyi sok kép van készülőben, vagy a színházon, meg a festésen kívül, vagy a művészeten kívül még mást is csinál.
3: Igen, tehát először ugye van a színház, akkor van az, hogy igen, rendelésre azért mindig készítek valami képzőművészeti alkotást, akkor emellett hétfőkedden jönnek hozzám gyerekek, akiket foglalkoztatok délutánonként, akkor emellett az Oszter birtokon csinálok, minden hétvégén van vagy elvonulás, vagy olyan program, ami péntektől vasárnapig tart, és akkor ebben van egy kis festés, erdőfürdőzés, hangtálazás, egy ilyen elvonulás. És akkor vasárnap van az élményfestés, és ugye hát ezeket szervezni is kell, meg tartalmat is kell gyártani, meg minden, tehát hogy az adminisztráció is benne van, és akkor közben szervezem a birtok életét is, úgyhogy hát igen.
2: A birtok élete, vagyis te vagy az intéző azzal a hatalmas területtel, meg mindenféle épületekkel, meg állatokkal, meg nem tudom, paradicsompalántákkal kapcsolatban?
3: Igen, igen, igen, hát ültetni nagyon szeretek, tehát ez nem maradhat ki. Mindig ültetek paradicsomot, paprikát, most idén kaptam cukkinit is, és ezeket is csinálom. persze, hát az bele kell, hogy férjen. Plusz nagyon szeretek kertészkedni, úgyhogy bizonyos területeket én csinálok, mert azt nagyon szeretem, igen.
2: Szeretek kertészkedni, az azt jelenti, hogy akkor elültetem a paradicsompalántát, vagy a másik része, amit egyébként kevesebben szeretnek, hogy akkor én most felveszem a gumicsizmát, vagy mezítlemek, és akkor gyomlálok.
3: Hát például nálunk a gyomlálás, meg ez, hogy tűlevél összetakarítás, ez úgy néz ki, hogy havonta 50 zsákot cipelek ki. Egy jó nagy zsákot. Tehát ez nem olyan, hogy kicsit kihúzogatok egy-két gyomot. Hát ezért ez 3 hektár, mondjuk ebből jó, mondjuk 1 hektárt azt aktívan én csinálok, tehát azért az ott eléggé húzós, igen. Tehát minden nap kell ahhoz valamit csinálni, hogy az szép legyen.
2: Derekad nem szokott fájni?
3: Nem, sportos vagyok.
2: A hangtárat említetted, hogy az is benne van ezekben az álmodolásokban, ez manapság eléggé divatos. Te is beleástad magad, és ezeket te tartod, vagy hívsz
3: nem,
2: valakit?
3: Nem, én hívok valakit, igen, mindig más jön. Én szeretem, tehát szeretem a rezgését, szeretem a hangját, és tényleg nagyon ellazít. Tehát, hogy most igen, lehet, hogy ezért is divatos, még ha nem is megyünk bele mélyen, a lényeg az, hogy ellazul az ember, és legalább kikapcsol egy órára.
2: Emellé, hogy fér be a színház? Annyi mindent csinálsz ott a birtokon, említetted, hogy miféle szertágazó tevékenységeid vannak, de emellé hova pakolod be a színházat?
3: Hát nézd, az fix, hogy amikor én játszom, akkor az van, de én attól még délelőtt tudom ezeket csinálni, és nem egyszer van olyan, hogy például így csúcsra járatom magam reggel 7-től, mondjuk délután 4-ig, lezuhanyzom, hajat mosok, rendbe vágom magam, és megyek a színházba. És akkor nyomom éjfélig, ez elég gyakori, hogy így van. Nyilván szeptembertől nem így lesz, mert akkor megfogadtam, hogy próbaidőszak lesz, folytatunk egy jó kis előadás azt fogjuk próbálni, amit az Orfeumban elkezdtünk, ez még titkos, de már nem is annyira titkos, de megfogadtam, hogy most csak erre fogok koncentrálni, úgyhogy szeptember-októberben azzal fog foglalkozni, tanulok, bejárok ugye a próbákra, és közben mennek persze az előadások, úgyhogy az csak az lesz a fókuszponton.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Oszter Alexandra színésznő, képzőművész, icipici szünetet tartunk a

0: mindig Oszter Alexandra, színésznő, képzőművészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello!
1: Hello!
0: Téged hogy szólítanak a barátok, barát?
1: Alexandra vagy Sandra? Csak Szandi ne legyek.
0: Arra ugrasz?
1: Hát arra igen.
0: Ne is ezzel foglalkozunk. Foglalkozunk azzal, hogy beszéltünk képzőművészetről, beszéltünk színházról, ami meghatározta a gyerekkorodat is, mint színházi gyerkőc. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy egy csomó előadásban szerepeltél az elmúlt évtizedekben, és hát nyilván folyamatosan jelen van a színház az életedben. Most a festővászonok mellett, vagy nem tudom, az állványok mellett, mögött vannak olyan szövegkönyvek, amelyek éppen arra várnak, hogy akkor te azokat megtanuld?
1: Hát igen, igen, az Orfeumban készülődik egy új darab, az Orfeum születésnapján fog debütálni ősszel, és még titkos, még a címe is, meg minden, de a folytatása lesz annak, ami nagy sikerem megy, és most már tényleg 10 éve játsszuk, ez az Anyád kénye című előadásunk, ahol ugye 4-en vagyunk csajok, és az életünket ilyen dobozokból pakoljuk ki, és hát bemutatjuk, hogy a mai világban, ahol mindenki tökéletes, meg a párja is tökéletes, és olyan gyönyörű, mert gazdagok, és szép helyre mennek nyaralni, és a gyermekeik is tökéletesek. És ebben ugye a darabban pedig az mutatkozik meg, hogy ja, nem. Tehát, hogy nem. És hogy nem így működik az élet általában. És ez nagyon azt gondolom, hogy betalált, mert azért nézik meg ilyen sokan, mert hogy életszerű ebben a nagyon fura világban. És ennek lesz a folytatása, mert ez az anyaság, meg amikor az ember hirtelen anya lesz, és sokkolóan hat rá az élmény, hogy hoppá, egy másik időszámítás kezdődik. Aztán jön a kamaszkor. És azok a szülők, akik a kamasz gyerekeikkel küzdenek, illetve az az élethelyzetet nem csak erre kihegyezve, hanem az egész élethelyzetre, hogy ilyenkor mit él meg egy ember, na erre hegyeződik ki majd ez a darab.
0: Nagyon régóta játszátok, 4-en vagytok benne színésznők, te vagy az anya 2, vagy hogy?
1: Nincs így. Halmon Petrával, Horváth Lilivel, Kisvalmi Krisztával játszunk, és igazából egyenrangúak vagyunk.
0: Az olyan, mintha ilyen jutalomjáték lenne, valahol ezeket a neveket.
1: Teljes mértékben az is, nagyon jó kis csapat vagyunk.
0: És fogjátok játszani a nyáron is.
1: Bizony, mert ugye Orfeum most bezár, de lesz ott kiülős, ilyen pitézős így az Orfeum előtt, itt Budapesten, viszont levonul az egész stáb Balatonra, és Palóznakon lesz a palóznaki piknik, és ott bizony június 11-én lesz a palóznaki piknik keretén belül az Anyád kénye előadás. Azért egy kicsit más feeling lesz, mert ott Balaton part, meg hát nagyon szeretjük. Tavaly is szuper volt, tavaly előtt is, úgyhogy alig várjuk.
0: Hát azért nehezebb, gondolom én, mert nyilván úgy kell játszani, hogy akkor a pincér hoz nektek egy-egy aperol spritzet, és akkor közben elmondjátok
1: persze
0: a szöveget.
1: Nem, és sosem, tehát előadás előtt semmit. Aha. Soha.
0: Nem, közben úgy értem.
1: Pláne. De hát utána. De azért azt elmondom, hogy tényleg nagyon jó feeling, mert az, hogy az ember ott van Balatonon, azért csak leeresz, este meg egy jó kis előadás van, találkozunk, nagyon jó kis program lesz.
0: Ezen kívül van-e valami más az életedben, ami színház?
1: Vannak utazós ilyen kis darabok, de azok csak ritkán mennek, de azokat is nagyon szeretem. És megmondom őszintén, többet nem is vállaltam, mivel hogy annyira ráfokuszáltam a birtok ügyeire, meg annyira szeretném fölépíteni azt, hogy a birtok mint olyan ugye működjön, és egy folyamatos látogatottságot érjen el, hogy most minden időmet és energiámat ezt teszik ki.
0: Azért kérdeztem, mert hogy aki korábban olyanokat járt, Csehovokat, Molnár Ferenceket, stb. Játszott, nem hiányzik az életedből a színe?
1: De nagyon hiányzik. Való igaz, hogy nagyon hiányzik. Ugyanakkor valahogy most ez a feladatom, tehát én azért ebben fatalista vagyok, hát ha egyszer most ez a feladat, akkor ezt kell csinálni. Ez nem azt jelenti, hogyha kapok egy ilyen, mondjuk egy ilyen felkérést, ó, hát biztos, hogy nem mondanám, hogy nem.
0: Július 11-én, tehát Anyád kínja, játszátok Palóznakon, és ezen kívül a nyárra van-e még valami? Van-e még valami, ami függőben van, vagy csupán beállsz majd az állvány mögé, és akkor festés, meg táborok, meg elvonulások?
1: Igen, a tábor lesz majd július 20-tól 24-ig, akkor hétfőtől péntekig megint lesz nálam egy ilyen alkotótábor, ahol mindent is csinálunk, úgyhogy ott várom azokat a gyerekeket, mert ez itt alvos tábor, szóval.
0: A gyerkőcöknek? Tényleg?
1: Gyerkőcöknek ott alvos tábor, és akkor igen.
0: Én azt hittem, ilyen napközis, hogy akkor reggel viszik a gyerkőcöket, aztán este meg haza.
1: Nem, ott alvos tábor, úgyhogy ez nagy buli szokott lenni.

0: Tényleg nagyon szeretik is, és hát rengeteget alkotunk.
1: És akkor szalonnasütés, meg takarodó, meg minden.
0: Hát muszáj. Én szeretem visszahozni azt a feelinget, tudod, mint a 80-as évekbeli táborok. Itt nincs azért ilyen csengetek reggel 7-kor, tehát hagyom őket, úgyis egész évben szívnak az iskolába, akkor már ott legalább a táborban, ne. De amúgy azt a feelinget hozom vissza, szóval, hogy amennyire lehet letettem velük a telefon, tabletet, mert minek, inkább kijönnek velem paradicsomot öntözni, meg megtanuljuk, hogy szedjük ki a hónajhajtásokat, meg ilyenek, tehát, hogy nem lesz ott idejük erre.
1: Pihenés lesz a nyáron egyébként. Belefér, vagy két paradicsom palánta gyomlálás közben, majd egy fél órát valahogy lecsípsz.
0: Talán augusztusban nagyon szeretnék kijutni Olaszországba, mert nekem az a mindenem. Ugye ott is vannak gyökereim, és nekem az az igazi pihenés, hogyha egy pár napra, ha csak 5 napra is, de kimehetek. Úgyhogy remélem, sikerül.
1: Egy itt utolsó kérdés a végére. Szandra, mondhatom, hogy Szandra?
0: Mond.
1: Köszönöm. Közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Nagyon régóta benne vagy a színház világában, meg a képzőművészet világában. Nem voltak még olyan időszakok, amikor azt mondtad volna, hogy nekem nem kell több olaj, most már hagyjatok vele. Én nem akarok több szerepet, most már hagyjatok vele. Én inkább nem tudom, valami más csinálnék.
0: Nem. Ez az életem. Tehát, hogy nem tudom, én akkor érzem magam boldognak, hogy ezeket csinálom. Ez vagyok én.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
0: Neked is, és a hallgatóknak is.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben a beszélgetéseken már túl vagyunk, úgyhogy most a mai programajánló következik. Természetesen most is Fekete Lacitól, aki már itt van a stúdióban. Laci, mai menü, mit hoztál már a szia?
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A Média Klikken is elérhető a Pillangó című TV-film, ami Móricz Zsigmond Azonos című regényéből készült, vagyis az dolgozza fel. Érdekesség egyébként, hogy ezt a művet az író 1924-ben írta meg csupán néhány nap alatt. Kiváló és ismert szereplőkkel, például Revicki Gábor, Cser, Halmi György, Szirtes Ági, valamint két nagyszerű fiatal színésszel megható és máig érvényes sorsdrámát készítettek az alkotók. Indulatok, érzelmek, könnyű humor, szegénység és gazdagság, játék és valóság elevenedik meg ebben az alkotásban, úgyhogy a Média Klikken a Pillangó című TV-filmet hoztam el.
0: Köszönjük szépen, Laci!
1: Köszi, Roli!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most startul a kitekintő, amiben minden héten a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb és legnépszerűbb dalait mutatjuk be neked. Ma este is megéri teát velünk tartani. Már is kezdünk.

beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad, a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most startol a kitekintő, amiben a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb dalait hozom el neked. A mai műsor legelső neve a többszörös Grammy-díjas kanadai énekesnő Céline Dion, akinek még csupán pár nappal ezelőtt jelent meg Bonjour, Pardon, Merci című zenéje. A dal egy egyszerű, mégis nagyon mély alkotás lett, amely az erő és a hála témáit járja körbe. Egyszerre érzelmes és elegáns, pont mint az énekesnő maga. Itt a kitekintőben most tehát énekel Céline Dion, ez a Bonjour, Pardon.

Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és ez benne a kitekintő Fekete Lacival. Az érzelmes Celine Dion dalt most őszinte countryval váltjuk egyenesen Amerikából. A csodálatosan sikerült Go Again-re Hannah McFarland és Riley Green egyesítette erőit, és azt kell, hogy mondjam, megérte. Ahogy ezt a zenét hallgatom, én nem vágyom másra, csak egy végtelen amerikai útra, egy behemót nagy amerikai autóra, naplementire, és a feleségemre az anyósülésen. Pont ennyi. Szól a Go Again, itt a Petőfin.

Petőfi Rádió, minden magyar ebben az órában, a mikrofonnál Fekete Laci. Most a kitekintőt hallgatod a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb újdonságaival. Soron következő előadónk az angol énekesnő és dalszerző Sienna Spiro, akit még 2021-ben a TikTok kapott fel, azóta pedig karrierje töretlenül ível felfelé. Great Expectation című újdonsága idei Visitor című lemezén hallható, míg témájában egy soha meg nem valósult találkozás sebeit eleveníti fel. Ez tehát a Great Expectation itt a Petőfin.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én pedig Fekete Laci vagyok. Most a kitekintőt hallgatod, amiben két újabb nagy és ismert név kollaborációja következik. Először is itt az írskót együttes, a Snow Patrol, akiknek Diesel Arms című dalában a négyszeres Brit Awards díjas és kétszeres Grammy díjas ausztrál énekesnő Kylie Minogue is feltűnik. Egy interjúból az is kiderül, hogy a pár nappal ezelőtt debütált Diesel Arms a szerelem és a vágy témakörét járja körbe, plusz ezek mellett azt, amikor egy nehéz napot követően semmi másra nem vágysz, csak egy ölelésre. Ez tehát a Snow Patrol és Kylie Minogue közöse a Diesel Arms a Petőfin.

Petőfi Rádió minden magyar kivéve. Ezt az órát, mivel még egy remek darra, kitekintőt hallgatott Fekete Lacival, és persze a nemzetközi könnyűzenei világ újdonságaival. A mai műsor utolsó neve a londoni rockzenekar, a Wolfalls. Gospel Oak című daluk egy hete jelent meg, és egyszerűen csodálatos. Melankolikus hangulata és mély érzelmei engem tényleg magával ragadnak. Ha egy interjúban jól olvastam, akkor ez a zene egy olyan dalcsokor része egyébként, amit a banda eredetileg nem is akart megjelentetni, ám végül annyira megszerették ezt a pár zenét, hogy mégis megjelentek a dalok. Mi pedig ezért nagyon hálásak vagyunk. Wolfalls és a Gospel Oak most a Petőfin.

Okay, nag fai mi

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben az elmúlt 60 percben a Petőfi kitekintőt hallgattad. A jövő héten csütörtökön ismét kitekintünk, és elhozzuk neked a világ legnépszerűbb zenéit. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Outdoor Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a sportvilágában fogunk kalandozni. Már itt ül velem szemben a stúdióban Magyarország egyik meghatározó sportarca, kapuéra aerobik edző és oktató és életmód tanácsadó Czanik Balázs. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Hello, köszönöm szépen a meghívást.
1: Kezdjük azzal, Balázs, még mielőtt a strandról, meg a strandrót showról, meg a vízben való fekvő támaszokról, ha egyáltalán lehet ilyet csinálni, beszélnénk. Hát kézen állni nyilván, igen, a fekvő támasz egyáltalán nehezebb, attól függ, hogy milyen mély a víz. Na de hogy, ugye most azért nem voltak ritkák ezek a 38-40-42 fokok, én meg láttam egyszer-kétszer villamos ablakából olyat, hogy valaki a tűző napsütésben, lehet, hogy félmeztelenül, de futott.
2: Igen, ez nem a legjobb választás egyébként a legnagyobb hőségben edzeni, főleg nem azt gondolom, hogy ugye a tűző napon, mert azt gondolom, hogy egy medencében mégis más, hogyha az ember mondjuk egy aquafitness vagy különféle úszásos programokat végez. Ugyanakkor ugye a mozgásnak mindig fontos szerepe van, de én azt gondolom, hogy próbáljuk meg inkább a délelőtti vagy a késő esti idősába ezeket alakítani, hogyha a munkánk engedi.
1: Igen, mert elég sokat lehetett hallani az elmúlt években olyanokat, hogy valaki azt mondja, hogy bármennyire is 38 fok van, vagy 35 fok van, nekem meg kell csinálni a napi, nem tudom, 5 kilométeremet, el kell mennem az edzőterembe, stb. Stb. Én úgy vagyok vele, és lehet, hogy rosszul csinálom, hogy amíg ezek az embertelen hőségek vannak, addig az én sportom az annyi, hogy a kanapétól elmegyek a hűtőig, és közben a légkondi működik otthon. Aztán utána, amikor egy kicsivel hűvösebb lesz az idő, akkor fogom magam, és akkor én is nem tudom, felülök a bicikli nyerekbe, vagy elmegyek, és akkor majd súlyokat emelgetek.
2: Egyébként ilyenkor abszolút nagyon szuper lehet az otthoni edzés, tehát az otthon a négy fal között való edzés, illetve nagyon jó lehet az edzőteremben való tréning. Egyébként nekem ilyenkor az edzések ugyanúgy mennek ugye a rizlevente sportcsarnokba, és ott nagyon szuper hűtött stadionunk van, úgyhogy abszolút szuperul lehet benne edzeni.
1: De hogy bírod ezt egyébként? Jó, hát sportember vagy, évtizedek óta ebben élsz, de amikor ilyen 40 fok körüli hőmérsékletek vannak, akkor azért a szabadtéri edzés nagyon megterheli az ember szervezetét.
2: Őszintén szólva, mindenkinek megterhel ugyanúgy, akármilyen edzett is vagy, azért, hogyha valaki 40 fokba tornázik, az nagyon extra. Ugyanakkor nem beszélve arról, hogy esetleg felismerkedik a színpad, mondjuk, amikor egy pont egy vasszínpadon lépsz fel, ami mondjuk szintén felforrósodik, vagy nincsen fedés a színpad felett, vagy vannak olyan állapotok is, meg ebben tapasztaltam már olyat is, hogy elmentem fellépni, és közben még különféle fényekkel is megvilágítottak a 40 fokon felül. Tehát ez azért elég extra. És ilyenkor azért nagyon oda kell figyelni a például a folyadékfogyasztásra, a dehidratáltságra. Tehát azért vannak alappillérek, amiket ilyenkor célszerű azért igénybe venni. Bár én ilyenkor leginkább azt javaslom mindenki számára, hogy a legjobb ilyenkor tényleg vagy egy hűtött szobában tréningezni, ahol tényleg ki tudod hozni magadból a maximumot. Vagy pedig, hogyha már kinti edzésről beszélünk, akkor ugye vagy a délelőtti, vagy az esti idősáv lenne a legalkalmasabb.
1: Hogyha már mondjuk egy ilyen hűtött teremről, egy légkondis teremről, edzőteremről beszélünk, bemegy az ember, és akkor nem tudom, be van állítva 25 fokra, 22 fokra, akkor nyilván kellemesebb tudja emelgetni a súlyokat. Azt nem megterhelő utána, hogy megérkezel egy ilyen 40 fok körüli hőmérsékletből, bemész, hirtelen lehűl a szervezeted, már mennyire hirtelen le tud hűlni, aztán kihozod magadból a legtöbbet, aztán fogod magad, megint kimész a 40 fokra. Az sem biztos, hogy jó az ember szervezetének.
2: Persze nyilvánvalóan egy picit megterhelő, de mégis azt gondolom, hogy az edzés intenzitását azért sokkal könnyebb végrehajtani mondjuk egy ideális hőfok mellett, mint mondjuk a szikrázó napsütésben.
1: Mindig csinálsz valamit, mindig kitalálsz valamit. Ezt már évekkel ezelőtt kitaláltad, hogy akkor mi legyen, vagy mi lenne, hogyha tartanál különböző edzéseket különböző strandokon, és akkor itt fordulunk rá arra, hogy akkor ez az aktualitás az életedben, hogy kezdődik újfent a strandrót show.
2: Igen, igen, most ugye pont az a privilégiumunk, hogy most ugye 20 állomásra fogunk ellátogatni, és gyakorlatilag az egész országot szeretném megmozgatni. Egyébként az a jó ebben, hogy több mint 100 000 embert meg tudunk ilyenkor mozgatni. Aha. Persze mi is odafigyelünk arra, hogy ugye rengeteg plusz dologgal készülünk mindig évről évre. Most is például különféle sportprogramokkal fogunk még kiegészülni, tehát azon kívül, hogy én tartok különféle vízi edzéseket, ezen kívül jön még egy csomó edző kollégám, aki szintén színesíteni fogja a programot. Ugyanakkor viszünk táplálkozási tanácsadásokat, viszünk különféle eszközöket, amikkel lehet javítani ugye az edzés teljesítményt, illetve az egészségmegőrzést. Plusz őszintén szóval készülünk a gyereknek is különféle programokkal, különféle vízi játékokkal, szerencsekerékkel, ugrálóvára, gyakorlatilag mindennel, de gyakorlatilag a mozgásra és az egészséges életmóddal kapcsolatos, az mind megtalálható lesz az összes strandon.
1: Nem sokára indul, pár nap múlva 20 állomás, hogyha minden igaz, ugye a Balaton magasságában is lesztek, Igal, Hajdúszoboszló, Mezőkövet, az egész országot bejárjátok. Hogy néz ki egy ilyen edzés egy ilyen strandon, Balázs?
2: Őszintén szóval az egész program az úgy épül föl, hogy általában mi már reggel kitelepülünk a strandra, és olyan 10 órakor kezdődik el ez a rendezvény, és általában 4-5-ig el szokott tartani. A délelőtti idősában inkább, illetve a déli idősában inkább ilyen tanácsadásra van helyezve a hangsúly, illetve különféle kóstolókra, minden egyébre. Ugyanakkor a délután idősában, amikor már kicsit azért leül a levegő, vagy kicsit hűvösebb van, akkor szoktuk találni a különféle vízi sportokat, vízi megmozdulásokat, pontosan azért is, hogy ne a legnagyobb hőségbe tartsuk ezeket az edzéseket. Szerencsére nagyon sok visszajáró vendégünk van, nagyon jó tapasztalataink vannak, és rengeteg olyan vendég van, aki például miattunk váltott életmódot és randon találkozott velünk, és annyira kedvet kapott ez a dologhoz, hogy azóta is életmódot váltott. Én többször találkozok olyan vendéggel, aki több 10 kilótól szabadult meg, aki azóta választott magának különféle sportágat, azóta lett sportoló, sőt, olyat is tudok, aki azóta lett edző. Tehát gyakorlatilag ilyen sikersztorik azért vannak.
1: Délelőtt tehát tanácsadások, meg mindenféle ilyen egyéb lehetőségek, hozzáadott értéke, aztán délután pedig jön az edzés maga. Alapvetően egy strandon vagyunk. A strandokon szoktak lenni placok, ahova az ember a kis flip-flop papucsában, vagy mezítláb kimelt, és akkor ott nem tudom, felüléseket, fekvőtámaszokat csinálhat. Vagy vannak medencék, amiben szintén lehet csinálni ezt, azt az úszáson kívül is. Esetünkben ez a strandrócsó arról szól, ugyebár, hogy a vízben történnek a mozgásformák.
2: Igen, itt az egészet úgy építettük fel, hogy magák a mozgásprogramok, amiket én tartok, azok mind a vízben vannak, tehát azok különféle aquafitness jellegű edzések, de készülünk olyan eszközökkel is, például trambulinnal, meg különféle egyéb eszközökkel, amiket ki lehet próbálni akár a parton is, pontosan azért is, hogyha valaki mondjuk napközben is szeretne egy kicsit mozogni, vagy kipróbálni különféle eszközöket, hogy kedvet kapjon, hogy esetleg ez az ő sportága, és ezek után ezt akarja majd a továbbiakban űzni. Erre is teszünk lehetőséget, mert gyakorlatilag az egésznek a küldetése, hogy gyakorlatilag mindenkit rávegyünk arra, hogy mennyire fontos az egészséges táplálkozás, és mellette pedig a rendszeres testmozgás.
1: Igen, csak ugye alapvetően nem biztos, hogy mindenki azért megy ide a strandra, vagy bármelyik strandra, hová mentek, hogy akkor ott mozogjon, ki megy délelőtt, és aztán utána, ahogy szokták az emberek a strandon, dél van, egy óra van, leszünk egy lángost, ó, nézd, egy söröző, iszunk egy sört, utána már, hogyha az ember egy ilyen kombót elfogyasztott, nem biztos, hogy délután 2-3 magasságán van, neki ugrálnia kellene.
2: Igen, de rákényszerítjük őket. Igen, nagyon érdekes, mert tényleg azért látjuk ezt, hogy azért ezek a dolgok nyilvánvalóan minden strandon elengedhetetlenek, amiket említettél, de mégis azt látom, hogy az emberek nyitottak rá, hogy elfoglalják magukat. Tehát most már sokkal inkább azt látom, hogy a strandon nem feltétlen csak így úgymond pihenni vagy napozni mennek az emberek, hanem keresik a különféle aktív megmozdulásokat, és ennek az is bizonyíték, hogy már nekünk több mint 17 éve fut ez a rendezvény sorozat, és egyre nagyobb sikerrel. Tényleg rengeteg embert meg tudunk szólítani, és érdekes módon olyan emberek is beállnak az edzésekre, amire álmodba se gondolná.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szanik Balázs kapuéra, aerobik edző és oktató és életmód tanácsadó és személyedző. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Czarnik Balázs kapuéra aerobik edző és oktató és életmód tanácsadó ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, Balázs.
3: Köszönöm, hogy kívánc.
2: Szóval indul nem sokára megint a Strand Road Show, 20 helyszínre látogattuk el, és akkor ott megmozgatjátok majd az embereket. A strandokon általában emelkedettebb, lazább a hangulat, olyan volt már egyébként az elmúlt években, hogy anya vagy a gyerkőcök beálltak, apa meg kintről a medence széléről kiabált egy üdítővel a kezében, az üdítő itt pár évvel behelyettesített, hogy akkor kicsit még jobban nyomjátok, hajrá, hajrá!
3: Ilyen egyébként mindig van, de ami nagyon érdekes egyébként, hogy most már nagyon aktívak egyébként a férfiak is úgymond, és rengetegen beállnak ugye ezek a különféle mozgásformákra. Úgyhogy gyakorlatilag azt látom, hogy egyre több ember tudunk rávenni a testmozgásra. Nyilvánvalóan senkit nem akarunk a strandról lebeszélni arról, hogy ne egye meg a lángosát, vagy ne egye meg a üdítőjét, de mégis azt gondolom, hogy mégis nagyon szuper szerepe van ennek, és ennek tényleg a visszajelzések adják a legjobb hogy mondjam, támogatást, hogy tényleg nagyon sokan itt váltanak életmódot, amire effektíven nem is gondolná, hogy valaki mondjuk egy strandon egy életmódváltásba kezdene, mert nyilván ugye nem ott akkor fogja elkezdeni, hanem megkapja azt a kellő löketet, ami által ugye a későbbiek folyamán erre az útra fog térni.
2: Azt már említetted, hogy délelőtt vannak a mindenféle tanácsadások, aztán délután pedig kezdődnek a sportprogramok, a tényleges sportprogramok. Ez hogy néz ki egyébként? Mert számtalan ilyen eseményt tartottál már, vagy edzést tartottál már, hogy akkor kiállsz az emberek elé, akik utána majd csinálják azt, amit te mutattál. Itt ugyanez van, hogy kiállsz az emberek elé a medence szélére, vagy egy színpadra, és akkor ők pedig benne vannak a medencében, vagy te is a medencében vagy.
3: Sajnos itt nekem a rosszabb része maradt, tehát kint kell lennem a parton. Ez általában ezeket azért is van, hogy lássák azt, hogy mit csinálsz a lábaddal, meg minden egyéb. Nyilvánvalóan nem. Búvárszemüvegben követik az edzést, ezért ugye az edzőnek mindig kint kell állnia. Viszont itt is egy érdekes dolog, mert nagyon sokan ugye szívesen jönnek el az edzésemre, és nagyon sokan kint a parton végzik a gyakorlatokat, nagyon sokan pedig a vízben. Úgyhogy itt a koncepció az általában az szokott lenni, hogy ugye próbálom az elején az első pár percben felmérni az embereknek a fizikai aktivitását, meg hogy hogyan tudom őket tökéletesen mozgatni, és egy olyan mozgás platformot kell kialakítanom, ami gyakorlatilag a szárazföldön és a medencében is kivitelezhető, ugyanakkor hatékony, és nyilvánvalóan itt a fő hangsúly a jó hangulaton és a hangulatkeltésén, illetve a figyelemfelkeltésen van, és gyakorlatilag ezek elég szuperul tudnak működni, úgyhogy én azt látom, hogy megtaláljuk mindig a hangot a strandolókkal.
2: Vízben sportolni, az könnyebb vagy nehezebb? Mert ott ugye nagyobb a közeg ellenállás.
3: Az izületek szempontjából nagyon hatékony tud lenni, tehát tényleg, hogy le tud venni a terhelést az izületekről, tehát ebből a szempontból nagyon hatékony tud lenni. Nem beszélve arról, hogy azért ebben a meleg időjárásban azért kellemesebb ugye a vízben tornázni, de ugyanakkor a víznek van egy kis ellenállás, ami egyébként hatékonyabbá teheti az edzésprogramot, sőt vannak olyan gyakorlatok, akik kimondottan nehezebbek vízbe csinálni, de nyilván vannak olyanok is, amiket könnyebb, és ezeket szoktuk így jó balanszba tenni, és akkor gyakorlatilag is mindenki el tudja végezni a gyakorlatokat. Ugyanakkor szoktam csinálni különféle ilyen vetélkedőket, versenyeket beépíteni, például a fekvőtámasz versenyen gyerekeknek, vagy különféle ilyen táncbemutatók, táncversenyek, különféle ilyen sportaktivitások, úszóversenyek, pontosan azért is, hogy tényleg megtaláljuk mindenkinek a kedvére való mozgásformát.
2: Azért tettem fel a kérdést, mert hogyha nincs közegellenállás, mármint hogy rendesen kint a szabadban csinálsz, nem tudom, egy akármilyen ugrálós feladatot például, akkor ott tudod ritmusra, zenére csinálni. Vízben az viszonylag nehezen kivitelezhető, hogy ugyanazzal a tempóval meg tud csinálni, vagy nagyobb erőkifejtés kell hozzá.
3: Igen, itt általában ugye meg kell találni a zenei BPM-et is, ugye a zenei gyorsaságot, amivel tényleg hatékonyan tudsz kint is mozogni, illetve a medencében is. Hál' Istennek ezeket ugye az évek tapasztalat alapján ezeket már nagyon szuperul kialakítottuk, hogy tényleg ezek tudjanak működni, de egyébként tényleg azért a vízben általában lassabban tudod kivitelezni a gyakorlatokat, főleg amik ilyen nagyobb mozgással járnak.
2: Ez azt jelenti, hogy akkor ezek ilyen zenei aláfestéssel rendelkező edzések, tehát hogy nem az van, hogy akkor te majd számolsz nekik, hogy 5, 6, 7, 8, hanem hogy valami jófajta kis playlistet kiválogatsz magadnak.
3: Persze, szuper zenére történik mindig ugye maga az edzésprogram, természetesen nyilvánvalóan ugye instrukciókat adok közben, illetve ugyanúgy leszámolom a gyakorlatokat, meg minden egyéb, és tényleg azt látom, hogy az embereknek tetszik, és sikerélményhez jutnak, és azt gondolom, hogy nekem ez a fő motivációm ebben az egészben.
2: Ki fárad el jobban egyébként az edzés végére? Azok, akik részt vesznek rajta, vagy maga az edző?
3: Őszintén szóval, hogy mi ott vagyunk már reggel óta, engem az edzés ilyenkor nagyon felszokott frissíteni. Hát inkább azt mondanák, hogy engem inkább felébreszt, úgymond, az edzést, tehát effektíven nem feltétlenül érzed akkor ugye a fáradtságot. Nyilvánvalóan, hogyha ilyen melegben valaki mozog, akkor nyilvánvalóan ugye sokkal több kalóriát tudsz elégetni, sokkal intenzívebbnek tűnik a mozgás egyébként, és nagyon oda kell figyelni arra, hogy tényleg megfelelő mennyiségű folyadékot is fogyasszál, és nem utolsó sorban pedig a napvédelemre is azért felhívnám a figyelmet, hogy azért célszerű, mert nagyon könnyen el lehet égni, akár egy 30 perces tóna alatt is.
2: Hát akkor úgy kell csinálni, mint ahogy most a világbajnokságon, hogy akkor kérsz egy ilyen 30 másodperces hidratációs szünetet, csak te nem iszol egy kicsit, hanem beugrassz a medencébe, aztán visszamész gyorsan a színpadra, és folytatod.
3: Egyébként ez is egy jó ötlet, ezt én nem próbáltam ki, úgyhogy lehet, hogy ez az idei évnek az új sláger.
2: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Czanik Balázs, capoeira aerobik edző és oktató és életmód tanácsadó. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
0: Itt hagyott az utolsó busz, pedig mondtam neki hello, szervusz.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a sportvilágában kalandozunk Canik Balázs kapuéra aerobik edző és oktató és életmód tanácsadóval. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, Balázs, hello.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Indul nem sokára megint a Strandrócsó, így hívjátok, hogy Strandrócsó, ugye?
3: Abszolút.
2: És akkor 20 helyre mentek, nagyon sok embert. Mit említettél, 100 000 embert tudtok körülbelül megmozgatni ennyi idő alatt?
3: Igen, 100 000 ember fölött szoktunk megmozgatni a 20 állomás alatt. Ugye átlagban mi úgy számoljuk, hogy még egy 5-6 000 ember minden strandon ott van, de például vannak kiemelt strandok, ahol 10-12 000 is jelen vannak egy-egy ilyen strandolás.
2: Hát gondolom a nagyobb, például Hajdúszoboszló, Mezőköves, stb. Stb.
3: Igen, igen, Sárvár, Balatonfüred, ott rengeteg ember van, tehát tényleg nagyon sokan vannak.
2: Azt már említetted, azt már beszéltük, hogy akkor egy playlistet összeállítasz, és akkor zenére történik az edzés, de maga a gyakorlatok, amiket végre kell hajtani, azt is, nem tudom, egy hétfői napon Canik Balázs délután 6 magasságában otthon üldögél, és akkor kipróbálja saját magának, hogy akkor ez a gyakorlat ezután jó lenne, szóval, hogy mindig újat állítasz össze, vagy fölmész a színpadra, és ami eszedbe jut, azt majd mondod, mutatod.
3: Igazán, amikor kezdtem a pályafutásom, akkor nagyon sokat foglalkoztam ezzel, és nagyon sokszor készültem így fel az órákra, viszont így a sok éves szakmai tapasztalatom az azt mutatja, hogy hiába készítesz egy szuper koreográfiát, vagy egy szuper gyakorlatsort, ha az ott lévő vendégkör, akivel te még valószínűleg soha nem találkoztál, legalábbis a nagy részével, nem tudod, hogy milyen edzettségi állapotban van, illetve milyen mozgáskoordinációval rendelkezik. Innentől kezdve hiába tanulsz meg egyelőre egy szuper koreográfiát, hogyha nem tudod ezt úgy átadni, hogy ők sikereményhez jussanak. Ezért én mindig úgy vagyok vele, hogy kell lenni egy nagyon nagy repertoárnak, egy gyakorlat repertoárnak, amiből ki tud választani azokat a gyakorlatokat, amikkel az ott lévő vendégeket a lehető legjobban és leghatékonyabban tudod mozgatni. Én az évek alatt ugye arra figyeltem mindig oda, hogy mindig sikereményhez jutassam azokat a vendégeket, eljönnek, és mindig legyen kedvük egy következő edzés, akár az enyémre, vagy bármi más edzésre, tehát a kedvet csinálják a sporthoz, és ez az kell, hogy tényleg nagyjából megtalálni azt a középutat, ami még megfelelően terheli, de még sikereményt is tud neki adni. És azért nem tartom feltétlen jónak például egy ilyen rendezvény alkalmával az, hogyha valaki mondjuk teljes mértékben összerak egy koreográfiát, mert az lehet, hogy teljes mértékben nem is fog működni az ottani csapatnak.
2: Kicsit ez olyan, mint a DJ-nek a munkája, hogy akkor elmegy valahová, és akkor nála van az összes zene, az akármilyen kis pendrive-ján, és pontosan látja, hogy jó, akkor a Phil Collins nem tetszik nekik annyira, akkor inkább elmegyünk a nem tudom 2020-as évek zenei világa felé, mert lehet, hogy azt jobban fogják majd szeretni.
3: Abszolút, és sokszor látom azt is, hogy a maga az edzéstartás közben kell
2: változtatni,
3: vagy gyakorlatot változtatni, vagy magának koncepción változtatni, mert más a közeg, más a tud őket motiválni.
2: De amikor egy edzőteremben tartasz edzést, vagy akármilyen órát, egy ilyen egy órásot, másfél órásot, ott azért rendes koreográfia van, amit előre összeraktál, hiszen ott pontosan tudod, hogy milyen edzettségi szintű emberek lesznek majd mögötted, nem?
3: Igen, de egy idő után az a baj, hogy azt látom, hogy bírják, nagyon feledzettem őket, és akkor elkap a hív, és akkor nehéz gyakorlatokat próbálok beletenni, hogy azért érezzék másnap, hogy nálam voltak. Úgyhogy szerencsére ott is azért így eléggé free-re szoktam tenni ezt a dolgot, pontosan azért is, hogy tényleg mindenki megkapja, ami jár.
2: Én ebből a szempontból megszállott vagyok, tehát hogyha elkezdek egy ilyen edzést például, és bármit mutatnak, akkor azt megpróbálom erőmhöz képest, vagy azon felül is a legjobban végrehajtani, és lehet, hogy nem tudom, kicsit itt-ott majd belazítok, de akkor is végigcsinálom az egészet. Olyanok vannak, akik azt mondják az első 20-25 perc után, vagy volt-e már ilyen, aki azt mondta, hogy hát ez már kivitelezhetetlen, és akkor inkább leült hátra a kispadra, és nézte egy 10 percen keresztül, hogy akkor mit csinálnak a többiek tovább, aztán majd visszaáll legfeljebb.
3: Őszintén szóval volt hasonló, csak viszonylag hamar kiszúrom ezeket az egyéneket, ugye a tömegben, hiába vannak nagyon sokan, akkor is igyekszem kiszúrni, és próbálom úgy alakítani a mozgásformát, hogy ne üljön le. Tehát, hogy valamit úgy alakítok rajta, tudod, hogy fent tudjam tartani benne egy kicsit még az érdeklődést.
2: Jó, de hát olyan sokan vannak, hogy nem tudsz mindenkire odafigyelni.
3: Igen, de egyébként nagyon minél többen van, szerintem annál könnyebb kiszúrni azokat az embereket, akik is megállnak, vagy nem úgy csinálják a gyakorlatokat, mert ugye a színpadról egy perc alatt kiszúrod azokat az embereket, ugye most így azért van már őszintén szóval egy pár év szakmai tapasztalatom, és ezeket nagyon gyorsan kiszúrom, és valahogy mégis ott tudom őket tartani, és nagyon ritka az, amikor valaki esetleg leül. Ugyanakkor itt azért lehet az is a pakliba, hogy esetleg sérülése volt, betegség után jött, vagy bármi egyéb, nyilván akkor ugye hagyni kell őt a saját tempójába, de én ilyenkor általában le is szoktam menni egyébként a színpadra, és oda szoktam menni, hogy annyit csinálja, amennyi számodra jól esik, és nem megterhelő. Viszont a keringés fokozása szempontjából viszont az is nagyon jó, még hogyha nem is csináljon intenzitással, vagy jön ezeket a gyakorlatokat, gyakorlatokat, hanem addig ott elgúgogat a helyén, és nem csinálja mondjuk azokat a bonyolultabb gyakorlatokat, de mégis nem hagyja abban a mozgást. Mert ugye itt pont az a lényege, hogy gyakorlatilag ugye egy arab jellegű mozgásformáról beszélünk, hogy gyakorlatilag ne tegyen bele szüneteket, hanem lehetőség szerint minél tovább próbálja ezeket a gyakorlatokat végezni.
2: Nehezítő, speckós feladatok szoktak-e lenni, vagy előfordul-e ilyen, hogy nem tudom, akkor most a következő feladat apukáknak szól, anyukák megcsinálják, ha nem tudom, 3x10 fekvőtámaszt, apukák ugyanezt, csak gyerkőccel a nyakukban.
3: Egyébként tényeket abszolút bele szoktam rakni a buliba, csak nyilvánvalóan a férfiakat védem jobban. Úgyhogy azt szoktam mondani, hogy általában csinálunk egy olyan gyakorlatot, ami a férfiak számára nehéz. Mondjuk a feleség van a férfi nyakában, ugye megtörténik a gyakorlat, a nő nagyon örül, tudod, hogy a férfi megcsinálta a gyakorlatokat, és akkor jövök én, mint edző, oké, csere.
2: Aha, köszönjük szépen. Ennek ők is örülnek nyilván.
3: Igen.
2: Azt említetted, hogy ennyi év szakmai tapasztalat után elég sok gyakorlat, vagy szinte minden gyakorlat benne van már a fejedben, vagy mozgásforma, amiket meg tudsz mutatni a színpadról. Lehet még újat kitalálni, Balázs? Van még, nem tudom, olyan mozdulatsor, amit valaki még nem talált ki? Olyan gyakorlat ebben a sportágban?
3: Őszintén, én nagyon-nagyon sok helyen jártam, rengeteg külföldi rendezvényeken is fellépek, ott vagyok. Nagyon figyelem, hogy merre felé mennek a trendek, milyenek az új gyakorlatok. Én azt gondolom, hogy holtig lehet tanulni ebben a szakmában. Én például személy szerint rengeteg új gyakorlatot találtam ki, ami ugye a kamerabéknek az alappillére is egyébként. De még mindig azt mondom, hogy neked mindig lehet még újdonságokat csemegézni innen-onnan. Meg néha csak úgy kultfőbe is gondolsz egyet. Nekem fel volt, hogy néztem otthon egy filmet, és jött egy gondolat, egy gyakorlat, és akkor elkezdtem ott a film közben próbálgatni gyakorlatot. Aztán annyira bejött, hogy a legkövetkező edzésemben is mutattam a vendégeknek, és tök jól működött. Tehát ilyenek is vannak.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Czarnik Balázs, capoeira aerobik edző és oktató és életmód tanácsadó. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Szanik Balázs Kapuéra aerobik edző és oktató és életmód tanácsadó ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Eleddig a Strand Road Show-ról beszéltünk, nem sokára indul, viszont ezen kívül számtalan dolgot csinálsz. Legutóbb akkor beszéltünk, amikor a Riz Leventében csináltál valamit ugye az ottani helyi lakosoknak.
2: Igen, egy nagyon szuper expónk volt, illetve sportág válaszolva egyben kötött rendezvény, ahol készült el, hogy több mint 4000-en jelentek meg, úgyhogy az jó sikersztori. És ezt most tovább is visszük, egyébként november 15-én lesz majd a következő, és gyakorlatilag egészen a kicsiktől kezdve a szenior szépkorú korosztályig mindenkit meg tudtunk mozgatni, úgyhogy nagyon büszke vagyok, mert rengetegféle sportágat tudtunk bemutatni. Egyébként több mint 18 sportegyesület képviseltette magát, ugye magán az aerobikon és a különféle mentes és beauty kiállítókon kívül, de gyakorlatilag nagyon szuperú sikerült a rendezvény, úgyhogy most mindenki azt várja, hogy mikor lesz majd a következő, úgyhogy november 15-én fogjuk a következő export csinálni. Illetve nem utolsó sorban, most már elkezdtünk nagy erőkkel készülni, ugye mindig szeptember végén van nekem ez a kutyás adományozós rendezvényem, úgyhogy szeretném megdönteni a tavalyi magyar rekordunkat, ami 12 tonna kutyát elfogott, több mint 28 mehelynek, úgyhogy gyakorlatilag a nyáron már elkezdjük ennek is az előkészületeit, úgyhogy azt is egy szuper sportnappal szeretném megkoronázni majd.
1: Az jutott eszembe egyébként veled kapcsolatban, hogy számtalan táboron van, vagy már túl, vagy Magyarországon, vagy külföldön. És ezek a táborok azért általában felnőtteknek szólnak, de ilyenről én nem tudok veled kapcsolatban, és persze lehet, hogy van, csak nem tudok róla, javíts ki, hogyha tévedek, hogy ilyen táboron nem gondolkodott még Czanik Balázs, hogy akkor jönnek a gyerkőcök, és akkor azt mondják, hogy Balázs bácsi, bocsáss meg miatta, hogy ezt mondod, hogy csináljak még 10 fekvő támaszt. Szóval, hogy gyerkőcöknek Czanik Balázs nem tart tábort?
2: Kérdezem, most nagyon jó ötlet, amit mondasz. Magán a nálunk a Riz Levente sportcsarnokban ugye van gyerektáborosztatás, ott különféle sportát ki tudnak próbálni a gyerkőcök, de ilyen táborosztatás az még nem volt a repertoárban. Egyébként nem is mondasz vele rossz dolgot, mert szerintem nem is olyan csináltak még ilyen aerobikos tábort. Úgyhogy lehet, hogy le is védem egy 10 perc múlva. De egyébként rengeteg külföldi táborunk lesz, egyébként most megyünk szeptemberben, októberben, novemberben, decemberben, tehát minden hónapban mennem kell. Szeptember török lesz, október az nekünk mindig Maldív, Egyiptomba megyünk novemberbe, és még szilveszterre tervezünk valami afrikai régiót.
1: Tehát elmentek a 40 fokba, és akkor folytatjátok azt, amit most itt fogsz csinálni a következő hetekben.
2: Igen, igen. Úgyhogy most ez a terv. Mert nyáron ugye nem nagyon tudok elmenni, mert akkor nagyon sok a rendezvény, meg ugye akkor csináljuk ugye a Pröske strandrócsót is, illetve ezen kívül pedig akkor nekem rengeteg fellépésem van, mert azért 170 fellépést szokott lenni sok egy évben, úgyhogy viszonylag sok. És amikor ezek lefutnak, akkor utána szoktuk általában a táborokat kivitelezni.
1: És ilyen extrém vagy különleges edzések vannak-e? Mert hogy ilyet én nem láttam, bármennyire is követlek egyébként téged a különböző közösségi oldalakon, hogyha már itt vagyunk Egyiptomban, akkor a következő edzés itt a Sphinx tövében történik, majd megutazunk hozzá mindenki magával a kis tornadresszét, és akkor itt fogjuk majd bemutatni azt, hogy mit tudunk.
2: Azért is általában úgy szoktuk csinálni ezt, mert mindig ilyen naplementés tornát szoktunk tartani egyébként, általában ez mindig a hotelben, amikor visszaérünk, akkor szokott lenni, mert napközben különféle sportevé tevékenységeket szoktunk végezni, vagy különféle túrákra megyünk, gondolok itt egy snorkelezésre, búvárkodásra, hajókörutazásokra, akkor gypsafarira, vattúrára, vagy akár egy Sphinx

0: látogatása, ott nem nagyon tud ezeket kivitelezni, mert pont azon volt, hogy ezeket a csodákat azért átéld és lásd. Ugyanakkor nem is feltétlenül gondolom azt, hogy ott a sivatag közepén mondjuk a legjobb lenne ilyenkor egy edzés. Ugye általában ilyen naplementés tornákat szoktunk tartani, és akkor szokott lenni az edzés. Illetve egyébként nem titok, hogy súlyzós edzés is szokott lenni, nem csak aerobikus ezeken a táborokon, azokat pedig általában délelőtt szoktuk még reggeli előtt lezavarni.
1: Hogyha már említed ezeket a sportokat, fölmerült bennem egy ilyen kérdés, Balázs, és hogyha valaki, akkor te pontosan meg fogod azt majd tudni válaszolni, hogy milyen mozgásforma, vagy honnantól számít egy mozgásforma sportnak? Mert hogyha nem tudom, elmegyek a boltba biciklivel, azt én nem számítom sportnak. Hogyha elmegyek egyet, nem tudom snorkelezni, azt én nem számítom sportnak. Én magam azt számítom sportnak, hogyha felülök a biciklire, és akkor azt mondom, hogy most 30 kilométert izomból fogok tekerni, vagy nem tudom, elmegyek futni, és akkor 5 kilométert futok, vagy nem tudom, másfél órán keresztül folyamatosan nyomogatom a súlyokat az edzőteremben, az nekem sport. De hogyha kimegyek a strandra, és nem tudom, fél óránként úszok 50 métert, az nekem nem sport.
0: Abszolút egyetértek ebbe veled is, hogy szerintem ez abszolút így van, és én sem gondolom annak. Viszont azoknak az embereknek, akik abszolút nem sportolnak rendszeresen, azoknak azért egy fokkal jobb, mint hogyha abszolút nem mozognának, vagy nem ringáznának, vagy nem úsznák le ezt a párszor 50 métert, mert azoknak még az is plusznak számít. De mondjuk annak, aki mondjuk egy komoly sporttevékenységet szeretne végezni, annak nyilvánvalóan ez nagyon kevés. Aha. Úgyhogy én inkább azt szoktam ilyenkor mondani, hogy az nevezhető sportnak, ami egy kicsit rendszeresebben zajlik, illetve tényleg előkészülsz rá, és egy komolyabb intenzitást végzel, és azért legalább egy óra időtartamban folyamatosan. Tehát az már számítható, azt gondolom, testmozgásnak, de ezek a kisebb időintervallumok, ezek szerintem csak kiegészítették a napi egészséges életmódot, de kifejezetten nagy sportnak azért nem tekinthetők, mert is azért egy bizonyos terhelést kell adni az izomzatodnak arra, hogy ez tényleg fejlődni legyen hajlamos vagy képes.
1: Neked nincs még semmiféle fájdalom ízületekben, csontokban, akárhol, hajlatokban?
0: Térműtétem már volt egyébként, bár én ezt, hogy mondjam, eléggé keveslem, mert ugye én 10 éves korom óta küzdősporttal foglalkoztam.
1: Örülj neki, ne kevesed!
0: Az még igazán nem egy nagy sztori, meg volt még egy mert azt mondom neked, lehet egy kicsit én is volt, figyelmetlen voltam, volt egy ilyen mellizom szakadásom, az nem volt olyan kellemes, jó, mondjuk lehet, hogy nem 210-eket vannak vagy nyomni, tehát lehet, ez sem volt a legszínszerűbb, de tény is való, hogy ahhoz képest, hogy mennyit sportolok, ahhoz képest szerencsés vagyok ebben, viszont nagyon sokat figyelek arra, hogy nagyon sokat nyújtok, nagyon sokat figyelek oda a különféle lazító technikákra, a masszázsra, nagyon sok vitamint fogyasztok, illetve ásványokat, nyomelemeket, nagyon sok kollagént, tehát nagyon odafigyelek tényleg arra, hogy az izületeim a lehető legjobb dolgokat megkapják, és tényleg odafigyelek, amikor jelez a szervezetem esetleg, hogy valamit túlterhelek, akkor arra is azért célszerűen oda szoktam figyelni. Használok bemelegítéshez különféle krémeket, hogyha például megyek fel fellépni, és kevés időm van bemelegíteni, akkor erre rá szoktam segíteni. A regenerálódást is erről szoktam segíteni különféle krémekkel, pontosan azért is, hogy a lehető leghatékonyabbat biztosítjam a szervezetemnek. Például most is a mozgások éjszakája napján nagyon sok fellépésem volt, és ott is minden fellépés után azért odafigyeltem arra, hogy a magnézium bevitel, a fehérje bevitel, a folyadékpótlás, a különféle regeneráló krémek használata, pontosan azért is, hogy a színpadon mindig tudjam a maximumot nyújtani, mert a kedves vendégek hiába a negyedik órára megyek oda, ő azt várja tőlem, hogy én olyan legyek, mint a legelső.
1: Az van ezzel egyébként, hogyha végig gondoljuk, hogy évről évre változnak a trendek. Pár évvel ezelőtt még az volt, hogy menjél el, és akkor nulla kalória bevitelrel csinálj végig egy akármilyen mozgásformát, reggel nem tudom, 8-kor. A másik megközelítés, meg trend az, hogy mielőtt sportolnád, muszáj reggelizni valamit, vagy enni valamit, hogy jót tesz a futás, nem tesz jót a futás. Menjél edzőterembe, 6x8-at csinálj, 4x12-t csinálj. Szóval, hogy az ember olyan sok információ van, hogy mintha egy kicsit elveszhetnek, érezhetné magát a sok információ között.
0: Igen, és azt is látom, hogy mind a táplálkozásnál, mind a mozgásnál, hogy rengeteg divat hullám jön, rengeteg trend jön, van, aki ezt mondja, van, aki azt mondja. De én azt gondolom, hogy a személyre szabottan mindenkinek ki kell találni, hogy mi az, ami számára a legmegfelelőbb, és ott is meg kell találni azokat a sportokat, illetve azokat a táplálkozási rendszereket, amiket a hosszú távon tudsz betartani.
1: És akkor egy utolsó kérdés a végére, Balázs, mert hogy sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Indult át ez a bizonyos Strand Road Show. Ez hát nyilván, hogyha az ember teljes erőbedobással csinálja, tud megerőltető lenni, de ez ahhoz egy tökéletes első lépés, hogy ugye, hogyha valaki azon gondolkodik, hogy életmódot váltson, akkor itt belekóstolhat abba, hogy akkor mi az, amivel ez kezdődik.
0: Persze, és természetesen nagyon sok embert várunk még, hogyha esetleg nincs is kedvük részt venni az edzésen, csak mondjuk nagyon szívesen adunk tanácsokat, mint táplálkozás szempontjából, mint pedig a mozgás szempontjából, hogyha valaki elakad esetleg az éterben, vagy nem tudja, hogy milyen sportákhoz, vagy milyen táplálkozási rendszerhez csatlakozzon, akkor ott vagyunk a strandokon is, mindenkinek ingyenes bérmentes segítünk nagyon szívesen, úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel, és váltsunk közösen életmódot.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
0: Köszönöm szépen a meghívást.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Már indítjuk is a péntekünket, végre az utolsó hétköznaphoz érkeztünk. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott, te pedig tarts ki az éjszakai műszakban, ehhez hozom segítségül a kedvenc hazai zenéidet. A Swingel a Django elé jön most a Kft. És a Valahogy nem az én napom. Hát remélem ez a te napod lesz.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáról.